Smetana az Eladott menyasszony című operájának nyitányát játszotta az Aucklandi Filharmonikus zenekar. A koncerten ezután Alexandra Pakhmutova trombita versenye hangzott el, egy 20-21. századi orosz zeneszerző, azt írják róla, hogy nagyon népszerű.

Alekszandra Pahmutova trombita versenye hangzott el Tina Tinghelset szólójával. A komponista 1929-ben született Volgograd környékén, a Moszkvai Konzervatóriumban tanult, ahol nagy mesterek hatottak rá. Krzysztof Penderecki trombita koncertinója következik.

Krzysztof Penderecki trombita koncertinóját hallottuk Tina Tinghászat és az Oaklandi Filharmonikus zenekar előadásában. Penderecki magánúton tanult zeneszerzés, aztán a Krakkói Zeneakadémiára került. 1958-ban diplomázott le, majd ugyanitt tanárként kezdett dolgozni. A ráadás egy kis norvég népdal volt.

egy norvég népdalt játszott, Tine Tinghelset. Ő 1987-ben született Oszlóban, 7 évesen már trombitán játszott, és generációja egyik legelismertebb művésze. A hangversenyen ezután Szergej Rachmaninov monumentális harmadik szimfóniája hangzott el.

Rachmaninov harmadik szimfóniáját játszotta az Oaklandi Filharmonikus zenekar, vezényelt Lawrence Reynes. A komponista a lucerni tó partján építtetett házot, itt nagyon szívesen csónakázott és pihent. Maradunk Rachmaninovnál, az Opus 23-as C-moll prelüdöt játssza Jane Coop.

Szergej Rachmaninov, opusz 23-as c-moll prelüdjét Jane Coop játszotta. Krzysztof Penderecki bölcseleti érdeklődése nagyon sok művében megmutatkozik. A Varsói Ősz Fesztiválon bemutatott kompozícióival váltott ki visszhangot először 1959-ben, már akkor megírta a Dávid Zsoltárokat.

Penderecki Dávid zsoltárait a Camerata Silesia és az Auxo Tihi Kamara zenekar előadásában hallottuk. A zeneszerző 80. születésnapját egy fényes ünnepség sorozattal ünnepelték meg, ott készült a felvétel is. Begyi Smetana Émol kvartettje következik.

Smetana E-moll kvartettjét hallottuk, ez az Életemből alcímű zenemű, és tulajdonképpen ebben ő leírja kotta fejekkel, hogy hogy élte meg a süketség állapotát. Kedves hallgatóink, 4 óra van, ha nem tudnak aludni, hallgassák továbbra is a Notturnót.

Érdekes, hogy a zene bölcsőjében, Itáliában a fejedelmek, a pápák, uralkodók, a vezető muzsikusokat Franciaországból vagy Németalföldről hívták a környezetükbe. Lehet, hogy igaz volt a mondás már akkor, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában. Josquin des Prez Milánóban, majd Rómában a pápai kórusban szolgált, a francia Antoine Brumel Ferrarában dolgozott, a Picardiai születésű Pierre de la Rue szintén a milánói udvarban dolgozott. Philip Verdelo egész életműve Itáliához kötődik, Velencéhez, Firenzéhez. Közülük most Pierre de la Rue Szent Jobb miséjét ismerhetjük meg.

Pierre de la Rue, franco-flamand zeneszerző, kórus műve hangzott el a Szent Jób mise az Orlando Concert előadásában. A zeneszerző Szép Fülöp, majd ausztriai Margit szolgálatában állott, korának egyik kiemelkedő muzsikusának tartották. Chopin 24 prelüdjét játsza most David Kadu.

Chopin 24 prelüdjét David Kadu játszotta. Ezek nagyon különböző darabok, hallhatták, van köztük miniatűr, terjedelmes, gyors, lassú, bonyolult és könnyen előadható heterogén zeneművek, és mégis egy egységet alkotnak. Erki Salmenara adagettója következik.

Erki Salmenár adagettóját a finn rádió zenekar adta elő Ralf Sjöbolm vezényletével. Ez a komponista Ligeti Györgynél tanult, és azt hallotta, hogy a művészetnek nem a szórakoztatása feladata, hanem az, hogy a lélekben feszültséget teremtsem. Most hallgassuk meg Sibelius 5 falusi táncát.

Sibelius öt falusi táncát Petteri Ivonen és Filip Csiu játszotta. Réphon Williams madrigája következik. Csend és zene. Materlink a csöndnek szentelte egy tanulmányát, itt azt mondta, hogy a beszéd elszáll az emberek között, de a csönd soha nem felejtődik el. Halljuk a madrigált.

csendészene, Rayfon Williams madrigáját a BBC Singers énekelte. Materlinket idézem ismét. A lelket csöndben mérik, miként az aranyat és ezüstöt a tiszta vízben, és azon szavaknak, amelyeket kimondunk, nincs értelmük, csak a csönd jóvoltából, amelyben fürödnek. Dvorzsák két keringője következik.

Dvorzsák két keringőjét játszotta Sebastian vonós négyes. Jean-François d'Andrieu rondóját halljuk most, a francia zeneszerző, a régi francia Clavecin irodalom egyik jelentős képviselője volt, aki még elméleti munkákat is közreadott, vagyis zenetudósnak sem volt utolsó. Kalin Tilney játszik csembalón.

Jean-François d'Andrieu rondóját hallottuk Kalintélnyi előadásában, aki korunk egyik elismert csembaló művésze. Gabriel Fauré rendkívül híres tanár volt, egy nyugodt természetű ember, mégis forrongó lázadónak tartották. F-moll pavánját hallgatjuk meg átiratban.

Gabriel Fauré FMO pavanját, az átdolgozó Gianluca Littera és a Cameristi Italiani előadásában hallottuk. Fauré egyik leghíresebb tanítványa Maurice Ravel volt. Befejezésül Stanislav Muniszko Halka című operájából hallgattunk meg néhány részletet. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Mátyus Ottó és Németh Attila.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban. Napos, száraz idő várható. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Kis József. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul üzemel. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálata a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban csaknem 160 ember vesztette életét. 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnt. A független hatóságoknak kell vizsgálniuk az új külügy által feltárt visszaéléseket. Erről írt közösségi oldalán a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett, nemrég feljelentést tettek a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban történt lélegeztetőgép beszerzésekkel kapcsolatban. Hozzátette az előző rendszer visszaéléseinek elszámoltatását, az új kormány jogállami keretek között hajtja végre, és ez időbe telik. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatáson az öt meghívott közül egy visszalépett. Így végül négy ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Háromszintes parkolóházat adtak át Mohácson. A csaknem 1,6 milliárd forintos állami támogatásból megvalósult létesítményt a korábbi kenyérgyár helyén alakították ki. A parkolóház 86 autó és 7 motorkerékpár befogadására alkalmas, belsejében pedig felvonókat, akadálymentes férőhelyeket, biztonsági kamerarendszert és elektromos autó töltőhelyeket is kialakítottak. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A közlekedési múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikaruszt lehet megnézni, egy részükkel pedig nosztalgia körjáratokon lehet ismerkedni. A péntektől vasárnapig tartó eseményen egyebek között kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kis autópálya építés is várja a gyerekeket. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt, a keleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 28-34, este 17-27 fok között alakul.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Ma kora délután a Magyar Vonós 4-es játszik. az 1969-es archív zeneakadémiai felvételen a világhírű 1935 és 1972 között működő együttes eredeti felállása szól, akik jelentős szerepet vállaltak a magyar kamarazene és különösen Bartók Béla műveinek nemzetközi népszerűsítésében. Hangverseny különlegességek. Ma 13 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Kovács Gergely zongorázik. A fiatal művész több nemzetközi zongora versenydíjazottja. Számos ösztöndíjat nyert el. 2018-ban Junior Prima díjat kapott, 2020-ban pedig átvehette a Cifra Fesztivál tehetségdíját. Most Liszt és Chopin balladákkal mutatkozik be. Tavaly februári hangverseny felvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 órakor a Bartók Rádióban.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszöntöm Önöket, Szejlő Dénest hallják. Félix Mendelssohn Bártaldi zenéjével indítjuk a mai muzsikáló reggelt, a 9. C-dur vonós szimfónia 4. tétele szól, az Orpheus kamarazenekar játszik.

Félix Mendelssohn Bartholdy 9. C-dur vonós szimfóniájának 4. tételét hallottuk, az Orpheus Kamara zenekar játszott. Egyébként a műnek van beceneve vagy mellékneve is, a svájci szimfóniának szokták emlegetni, és ez az elnevezés a Scherzo triójából ered, Mendelssohn ide egy svájci útján hallott népdalszerű dallamot épített be, amelyet a kottában is külön jelzéssel látott el. A család 1822-ben látogatott el a svájci Alpokba, és ennek a svájci utazásnak az alpesi élménye tehát közvetlen zenei nyomot hagyott a szimfóniában. Hát alig várom, hogy nálam is valamilyen nyomot hagyjon egy svájci utazás, de ez még nem jött el, sajnos. De ami most igazán eljön, az Joseph Haydn Es-dur szonátájának első tétele, Alfred Brendel játszik zongorán.

Joseph Haydn Ez-dur szonátájának első tételét Alfred Brendel játszott a zongorán. Édesapám, mondta Richard Strauss, írtam magának egy kürtversenyt. Na csak fiam, hadd nézzem a gottát. Fú, ez nagyon nehéz, én ezt biztos nem játszom el. Nem biztos, hogy így történt a beszélgetés, az se biztos, hogy magázódtak, az viszont biztos, hogy nagyjából ez történt. Richard Strauss 18 éves volt, amikor az édesapja számára komponálta a most hallható Ez-dur kürtversenyt, azonban édesapja nem vállalta a bemutatást, mert nagyon nehézre sikerült a darab. Ezt a nehéz darabot, illetve a harmadik tételt játsza most Nagy Miklós és a tokiói Musashino Zeneakadémia szimfonikus zenekara.

0: Richard Strauss Ez-dur kürtversenyének harmadik tételét Nagy Miklós és a Tokiói Musashino Zeneakadémia szimfonikus zenekara játszotta, vezényelt Berkes Kálmán. 7:01.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ilyenkor a muzsikáló reggelben szoktunk verset adni, valamilyen irodalmi kitekintés mindig van. Tegnap az irodalom történetben egy szomorú nap következett be. A most hallható örkény egy percessel Nádas Péterre emlékezünk.
2: Az élet értelme. Ha sok cseresznye paprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprika koszorú. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, épp oly piros, épp oly erős, de mégse koszorú. Csak a madzag tenni? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak össze-vissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nádas Péterre emlékeztünk, korábban Örkény egyik egypercesét adta elő, utána pedig Felix Mendelssohn Bartholdy egyik szöveg nélküli dala szólt, Opus Postumus 109, Perényi Miklós játszott Gordonkán, Kocsis Zoltán zongorán. Bachal folytatjuk, a Magnificatból szól a nyitókórus, a La Chapelle Royale énekes zenekarát Philippe Herre végvezényli.

Johann Sebastian Bach művét hallottuk, a Magnificatból szólt a nyitókórus, a La Chapelle Royale ének és zenekarát Philipp Ervég vezényelte. Beethovennel folytatjuk az A-dur hegedű szonáta harmadik tételét Antje Veitas és Várjon Dénes előadásában halljuk.

Ludwig van Beethoven opusz 12-es, numeró 2-es A-dur hegedű szonátájának harmadik tételét hallottuk, Antje Vejtász és Várjan Dénes előadásában, és miközben ezt a gyönyörű zenét hallgattuk, a közben kaptunk egy gyönyörű e-mailt az Útinformtól, ezt ismertettem a kedves hallgatóknak. Az M1-es autópályán, a Hegyes Halom felé vezető oldalon, a Herceghalom és a Bicske közötti szakaszon, a terelésben egy műszaki hibás személygépjármű vesztegel. A 34-es kilométernél a külső sávot lezárták, a sávzárás mögött 2-3 kilométer hosszan torlódás alakult ki. Hát jó, lehet, hogy nem ez a leggyönyörűbb e-mail, amit kaptunk, de fontos információkat tartalmazott. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak egymásra. Dvorák cseszvitjéből szól a negyedik tétel, ez egy románc, a Lausanne Kamarazenekar játszik.

Antonin Dvorák cseszvitjéből szólt a románc, a Lausanne-i kamarazenekar játszott. Föltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon mit tanulunk a zenetörténetből. Ezek az érdekességek, amiket itt megosztunk a kedves hallgatókkal, miért jó? Tudjuk-e valahogyan vonatkoztatni a jelenlegi életünkre? Hát szerintem tudjuk. Például lehet mondani ilyen közhelynek tűnő igazságot, hogy nem biztos, hogy ragaszkodni kell ahhoz a célhoz, amit kitűztünk magunk elé. Itt van például Franz Anton Hofmeister példája, aki 1798-ban koncertkörútra indult Franz Turner fuvolistával. Úti céljuk eredetileg London volt, de amikor Lipcsén átutazott, ott megváltoztatta a tervét, itt ismerkedett meg Künellel, és az angliai út helyett vele alapította meg azt a híres kiadóját, ami ma is működik. Tehát angliai út lett tervezve, és sok évszázadra nyúló együttműködés kezdeményezés vette kezdetét. Hát szerintem ezt aláírta volna előre is. Most a D-dur szonáta a harmadik tételét Klenyán Csaba és Csénagy Ildikó játssza.

Hoffmeister D-dur szonátájának harmadik tételét hallottuk Klenyán Csaba és Cséna Gyildikó előadásában. Írja a hallgató a Hoffmeister történettel kapcsolatban, hogy hát igen, velem is előfordult, hogy a műhelybe indultam, és a hűtőszekrényhez érkeztem meg. Az egyik ismerősömmel meg az fordult elő, hogy boltba ment, de végül a kocsmába kötött ki. Hát, porú járt. Bizé Carmen szvittjéből szól részlet.

0: Georges Bizet Carmen Suite-jéből szólt az Intermezzo, a Swiss Romance zenekar játszott. Kedves hallgatóink, most hamarosan hírek következnek, de maradjanak velünk, Glazunovval folytatjuk majd a zenehallgatást. Most pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. A nepáli áradások térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a konzuli szolgálat. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepségsorozat előkészületei miatt. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Poják Adrien, a mikrofonnál Kis József. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepségsorozat előkészületei miatt. Erről azután döntöttek, hogy Hatházi Ákos volt független képviselő arról írt, a szervezéshez annak a Zelcsényi Lászlónak is köze volt, aki korábban a Tisza program szervezőjeként is dolgozott, és az ügyben Radnai Márk kormánybiztos is érintett lehet. Radnai Márk úgy reagált, ő csak a kreatív koncepció kialakításában segített. Színes repertoárral készül az évadra a Radnóti Színház. A teátrum 6 új bemutatóval készül. Elsőként a Nobel-díjas Han Kang növényevő című művét állítják színpadra, majd egyebek közt Hermann Koch a Vacsora című regényének színpadi változatát és Csehov 3 nővérének újragondolását is láthatja a közönség. Hangsúlyozták, hogy a társulat munkáját a társadalmat napjainkban átható szembenézés iránti vágy és radikális őszinteség motiválja. Pályakarbantartás miatt mától vasárnapig csak egy vágányon közlekednek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A keleties szél időnként megélénkülhet. Napközben 28-34, késő este 17-27 fok várható.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a Magyar Vonós négyes játszik. Az 1969-es archív zeneakadémiai felvételen a világhírű 1935 és 1972 között működő együttes eredeti felállása szól, akik jelentős szerepet vállaltak a magyar kamarazene és különösen Bartók Béla műveinek nemzetközi népszerűsítésében. Hangverseny különlegességek. Ma 13 órakor. A Bartók Rádióban. Az Old Edge Jazz adásában Evi Filippu és Robert Lukacsu Love at Last Sight című albumát mutatjuk be. A görög születésű vibrafonos énekesnő és a román származású bőgős bemutatkozó lemeze akár zenei önéletrajzként is felfogható. Saját szerzeményeken, improvizációkon, illetve kortárs és jazz zeneszerzők darabjain keresztül helyezik új megvilágításba a folklór, jazz és klasszikus zenei hagyományt. Old Edge Jazz. Evi Filippu és Robert Lukacsu. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
3: A magyar királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
4: Szulejmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
5: Magyarországot nem egyszerűen magára hagyták, hanem elősegítették, mármint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
6: A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a magyar királyság önállóan már nem tud létezni.
7: M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes csütörtök reggelt, kellemes ébredést, békés készülődést kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál továbbra is Szejrű Dénes. Glazunovval folytatjuk, mint ahogyan ígértem, a Ballett Suite-ből szól a Keringő, az Orosz Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Jevgenyij Szvetlanov.

Glazunov balett szvitjéből szólt a keringő, az orosz szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Jevgenyi Szvetlanov. Most Vivaldi következik, az Émol koncertó első tételét Rachel Podger és az Artedei Suonatori játsza.

Antonio Vivaldi E-moll koncertójának első tételét hallottuk, Rachel Podger és az Artedei Suonatori játszott. Schubert egyik polonéze következik a hat polonézből, mikor az utolsó az E-dur hangnemű. Ugye a polonéz eredetileg ünnepélyes lengyel udvari tánc, Schubert azonban nem népzenei ihletettségre törekszik ebben a kompozícióban, hanem a bécsi otthoni muzsikálás világába emeli át ezt a táncos műfajt. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a darab nem virtuóz koncerttermi show darabnak készült, hanem két zongorista közös társasági zenélésére. Tehát képzeljük el magunkat egy ilyen Schubertiádán, egy nagyobbacska teremben, vagy nagyobbacska szobában, ott van egy zongora, meg rengeteg barát, ismerős, zajlik a beszélgetés, és a zongorához egyszer csak leül két ismerős arc, egy négykezest játszanak. Ez a két ismerős arc most Jara Tál és András Grüthuysen.

Schubert 6 polonézéből szólt a 6., az E-dur hangnemű Jaratál és Andreas Gröthuysen játszott zongorán. Puccini következik, a Messa di Gloriából szól az első tétel, a londoni szimfonikus kórus és zenekar előadását Antonio Pappano vezeti.

Puccini Messa di Gloriájából szólt az első tétel, a londoni szimfonikus kórus és zenekar élén Antonio Pappano vezényelt. Könnyedebb vizekre evezünk, gitárzene következik, Lorenzo Corneo szvittjéből szól egy tétel, Filipe Celis Catalán és Lorenzo Corneo előadását fogjuk hallani. A szvittnek a tétele, ami most szól, az így hangzik, Cachimbo ez a tételnek a címe. Bevallom műveletlenségemet, nem tudtam, mit jelent a cachimbo, és utána

Néztem. Három megfejtés jött szembe. Az egyik az az, hogy egy pipa, amit dohányzásra használnak. A másik az első éves egyetemista. A harmadik pedig azt jelenti, hogy nagyon sok. Hát az is lehet, hogy mind a hármat jelenti egyszerre. Nagyon sok első éves egyetemista dohányzik pipával.

0: Lorenzo Cornejo Svit Gitára című művének első tételét hallottuk, ez volt a Cachimbo. Felipe Celis Catalán és Lorenzo Cornejo előadását élvezhettük az elmúlt percekben. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: Egy évfordulóval foglalkozunk itt a mai muzsikáló reggelben, méghozzá egy társművészeti évfordulóval. 1845-ben ezen a napon született Lechner Ödön építészünk, és hát nagyon sokat keresgéltem, hogy vajon milyen klasszikus zenei párhuzamot tudnék mondani. Sikerült elérnem egy Lechner Ödön kutatót, és nagyon sok érdekességet mondott, hát választottam egyet. Itt van például egy kevésbé ismert érdekesség, hogy Lechner Ödön bátyja Gyula elvette Urink Máriát, aki Doppler Ferenc bécsi operakarmester és Doppler Károly stuttgarti operakarmester unokahúga volt, remélem tudnak követni, tehát Lechner Ödön bátyja Gyula elvette Máriát, aki a két Dopplernek az unokahúga volt, és a két nagybácsi nagy hatással volt Mária életére, zenésznek nevelték, és még Liszttel is koncertezett. A korabeli lapok így írnak, a kis Urink Irmát nagybátyai művésznőnek nevelik, akiket Irma sokat kísér zongorán. Bár nem volt szereplésre vágyó alkat, estélyeken még Liszt Ferenc jelenlétében is szabatosan játsza a híres zeneszerző műveit. Én erre azt mondom, hogy nem semmi, remélem egyet értenek. És akkor jöjjön Doppler Ferenc, illetve Doppler Károly közös szerzeménye, ugye ők mind a ketten nagy fuvola virtuózok voltak, úgyhogy most hallgassunk egy ilyen fuvola virtuózos darabot. Két fuvolára és zongorára írott műveiből választottunk Duettino amerikai dallamokra. Berényi Bea, Drácsai Ákos és Révész László előadását halljuk.

amerikai dallamokra írt duettinót hallottunk, nagyon amerikai volt. Frank and Charles, akarom mondani, Doppler Ferenc és Doppler Károly kompozícióját játszotta Merényi Bea, Dracsai Ákos és Révész László. És egyébként maradjunk még egy picit Lechner Ödönnél, van több szál is, ami a klasszikus zenéhez köti. Itt van például egy érdekesség, hogy ő tervezte azt az épületet, ami az Opera háza szemben van, és Balettintézet néven híresült el. Jöjjön egy idézet tőle. Becsvágyam sarkal, de vigyáznom kellett, hogy az én épületem ne viselkedjék tolakodóan íbű remekével szemben, mert az udvarhölgy lehet szebb, mint a királyné, de úgy kell, hogy a királyné királyné maradjon. Hát véssük ezt az eszünkbe, főleg remélem, hogy figyelt minden udvarhölgy. Mozarttal folytatjuk, az A-dur templomi szonáta szól.

Mozart Ádúr templomi szonátája szólt, a német barokk szólisták játszottak, közreműködött Daniel Korcempa orgonán, vezényelt Helmut Wünschermann. Berlini Ezdur obol versenyének első tétele következik, François Lelő és a Müncheni Kamarazenekar játszik.

Vincenzo Bellini Ezdúr-Obol versenyének első tételét hallottuk François Lelő és a Müncheni Kamarazenekar előadásában. Népszerű ez az obol verseny, de ez semmi ez a népszerűség ahhoz képest, amilyen népszerű volt Bellini első operája. Amikor 24 évesen bemutatták ezt az operát, akkor a Nápolyi Konzervatóriumban annyira nagy hatása volt, olyan népszerű volt, hogy a művet egy esztendőn át minden vasárnap újra előadták, mint egy misét. Handel F-dur szonátájának második tétele következik, Hiro Kurosaki és William Christie játszik hegedűn, illetve csembalón.

Handel F. Dur szonátájának második tételét Hiro Kurosaki és William Christie játszotta. Rossini Hamu pipőkéjéből szól részlet, Juan Diego Forez énekel.

0: Rossini hamupipőkéjéből szólt Ramiro Herceg áriája a második felvonásból Juan Diego Flores énekelt. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan kezdődik a kinyerma.
1: Híreink következnek.
2: Ismét teljes kapacitással üzemel a Paksi atomerőmű, tovább emelkedett a nepáli villámáradások áldozatainak száma, napos idő várható helyenként záporokkal. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Kis József. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt. 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. Idehaza várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatáson az 5 meghívott közül 1 visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgattak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés 2 napos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. Megtárgyalják a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. A parlament lefolytatja az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az ÁFA törvény módosításának általános vitáját is. Meghalt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. A modern magyar irodalom meghatározó alakja volt, több tucat önálló kötet szerzője. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Neve többször felmerült az irodalmi Nobel-díj esélyesei között. Nádas Péter 83 éves volt. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A keleties szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap folytatódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell felkészülni.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva nemzetközi énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagy zenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gála koncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
4: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
7: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
8: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenum.com.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
9: Ma kora délután a Magyar Vonós négyes játszik. Az 1969-es archív zeneakadémiai felvételen a világhírű 1935 és 1972 között működő együttes eredeti felállása szól, akik jelentős szerepet vállaltak a magyar kamarazene és különösen Bartók Béla műveinek nemzetközi népszerűsítésében. Hangverseny különlegességek. Ma 13 órakor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova péntek esti műsorában egy lett, egy amerikai és egy svéd szerző alkotásaiból válogatunk. Először a fiatal Kristaps Petersons kórusművét a Magyar Rádió énekkara adja elő, majd George Crumb varázsol elénk képzeletben egy bálnát. Végezetül Anders Hilborg 13 perces szimfonikus darabja szól, melyben egyáltalán nem alkalmaz ütőhangszert. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 8 perccel.
9: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
10: Jó reggelt kívánok, Rúzsa Tibor vagyok Miskoltról, közelebbről a Diósgyőrből. Köszöntöm a Bartók Rádió valamennyi hallgatóját.
0: Jó reggelt kívánok! Mi is nagy szeretettel köszöntjük Önt. Örülök, hogy jelentkezett a játékra. Mondom is, hogy mit lehet nyerni. Hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor egy dupla CD-t nyer, Richard Strauss szimfonikus költeményeit játssza a BBC szimfonikus zenekara, és hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor pedig egy CD-t postázunk, Mozart, Verdi és Wagner áriáit énekli Kovács István. Ezek tehát a mai várható nyeremények, és a mai kinyermában a népi, illetve nemzeti zene körül fogunk forgolódni. Ugye számos nemzet kultúrájában megfigyelhető a népi művészet felé fordulás tendenciája, és ez a zenében is megjelenik. Egyes nemzetek zeneszerzői hamarabb, mások később fedezték fel és használták népzenéjük dallamait koncertpódiumra szánt darabokban. Az első idézet Kodály Zoltán zenekari variációiból származik, amelyeket egy ismert népdal ihletett. A kérdésünk az, hogy melyik népdalt használta fel a zeneszerző?

0: A kérdésünk tehát az, hogy melyik népdalt használta fel Kodály Zoltán?
1: Felszállott a Pálai, és a Pálai Óriát.
0: Tökéletes a válasz, gratulálok, így igaz. Az első kérdésre helyesen válaszolt. Nézzük a második kérdést. És most tánczenével folytatjuk. A zeneszerző Kodályhoz hasonlóan jelentős szerepet játszott a valódi népi dallamok meghonosításában a hangversenytermek falai között. A szerző a magyar mellett más népek zenéjére is nyitott volt, ezt bizonyítja a játék második zenei idézete. A kérdésünk így szól, ki a zeneszerző és mi a mű címe?

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe?
1: Bató Béla és a Román Táncok.
0: Így igaz, Román Népi Táncok. A Liszt Ferenc Kamera zenekar játszott, a hangversenymester Rolla János volt. Van már kettő pipánk, nézzünk a harmadik pipa után. A népdal értelmezése az egyes nemzeteknél eltérő lehet, amíg a Kárpát-medencében a paraszti világ autentikus szájhagyomány útján fennmaradt dallamkincsét értjük alatta, más országok gyakran népdalnak tekintik az egyszerű, közismert régi dallamokat, akkor is, ha a szerzőjük ismert, kottás forrásban maradtak fent, és a magas kultúra termékei. Egy közkedvelt német népköltészeti gyűjteményt vesz alapul az a dalciklus, amelyből a harmadik részlet származik. A kérdésünk az, hogy ki lehet a zeneszerző?
2: Kirche mit ledig, geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlagen mit den Schwänzen, im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Rohren sind all ihr Zuren.

0: A kérdés tehát az, hogy ki lehet a zeneszerző?
1: Én Gustav Mahlerre gondolok.
0: Ez egy jó gondolat, gratulálok. A harmadik kérdésre is jól válaszolt. A Fiú csodakürtje ciklusból szólt Szent Antal a halaknak prédikált című dal, Dietrich Henschel énekelt. Gratulálok tehát, három kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a dupla CD-t mindenképpen megnyerte, de javaslom, hogy ne álljunk meg, nézzük a negyedik kérdést a bónusz nyereményért cserébe. És most utolsóként... Örülök neki, most utolsóként egy szigetországba utazunk. A most idézett műben felhasznált közismert dallam írásos forrásai a 16. századig követhetőek vissza. A mai játék utolsó kérdése az, hogy melyik nép zenéje szól?

0: A kérdésünk tehát az, hogy melyik nép zenéje szól?
1: Úgy gondolom, hogy az angolok.
0: Nagyon jó. Nagyon jó. Gratulálok. A negyedik kérdésre is jól válaszolt. Így igaz, az angolok zenéje szólt. Ralph Vaughan Williams Fantasia Greensleeves dallamra című műből idéztünk. Ugye itt lehetett hallani a végén a Greensleeves dallamot. A London Szimfonikus Zenekar játszott természetesen, és Adrian Bolt vezényelt. Gratulálok Rózsa Tibornak, ő volt a mai játékosunk. Nagyszerűen játszott. Kívánom, hogy jelentkezzen máskor is, és játszunk együtt legközelebb.
1: Köszönöm szépen, én nagyon várom. Minden szép napot kívánok, mindegyeket, hallgatónak sok muzsikát.
0: Köszönjük szépen, mi is viszont kívánjuk, legyen önnek is vidám napja. Beethovennel folytatjuk a C-moll szonáta harmadik tételét, Jundi Lee játsza.

Ludwig van Beethoven, opusz 13-as C-moll szonátájának harmadik tételét hallottuk, Jundi Lee játszott zongorán. Doknányi Ernő zenéje következik, a második hegedű verseny második tétele szól, Szabadi Vilmos a szólista, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik, vezényel Vásári Tamás.

Doknányi Ernő második hegedű versenyének második tételét hallottuk, Szabadi Vilmos és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar előadásában Vásári Tamás vezényelt. Játék előtt még Haydn zenéjét hallgatjuk, a Teremtésből szól a tercet, Krisztián Ölceszkot Vír és Péter Lika énekel, az Európa Kamara Zenekar játszik vezényel Roger Norrington.

0: József Haydn a Teremtés című oratóriumából szólt tercet, Christiane Ölce, Scott Weir, Peter Lika énekelt, az Európa Kamara Zenekar játszott, Roger Norrington vezényelt. Kedves hallgatóink, 8:30, játékkal folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Mondom az elérhetőségeinket, 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikálóreggel@radio.hu az e-mail címünk. Ide írjanak majd üzenetet, ahol megjelölik a helyes megfejtés mellett azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, és majd mindenképpen írják oda a saját nevüket is, és akkor mondom a nyereményeket, 2 koncertre lehet páros belépőket nyerni, augusztus 28-án pénteken 20 órakor a Szent István Bazilikában folytatódnak a pénteki orgona koncertek Szocsai Nagy Gáborral, Tóka Ágostonnal, Ser Líviával és Borsodi Lászlóval. És augusztus 29-én 19 órakor a Fúgában lesz a 8. Miraton Fesztivál és Akadémia ünnepi koncertje. Kurtág Györgyöt ünneplik ezzel a koncerttel, és Kurtág szerzeményei mellett Szervánszky Endre és Bach műveit is játsszák majd. És akkor jöjjön a kérdés. A mai játék során a kémia területe felé kacsintunk. A kérdésünk az, hogy melyik az az elem, aminek a vegyele a periódusos rendszerben 2 betűből áll. És ez a 2 betű egyébként így egymás után olvasva több szálon is kapcsolódik a komoly zenéhez, klasszikus zenéhez, például egy szolmizációs hangneve és egy ritmus név is ehhez a 2 betűhöz kapcsolódik. Melyik lehet ez az elem? Jó játékot kívánok!

játszottunk. A kérdésünk egy elemre utalt, aminek a vegyele a periódusos rendszerben két betűből áll. A helyes megfejtés a titán volt, ugye a két betű, amit kerestünk, az a ti, azaz ti és i egymás után. Ugye a ti az egy szolmizációs hangneve is, a lá meg a dó között lakik, és egy ritmus képlet is kapcsolódik, vagy ritmus név is kapcsolódik a tihez. Ugye a nyolcadot szoktuk így hívni, a tá fele a ti, két nyolcad egymás után az titi. Nem ragozom tovább. Ehhez kapcsolódóan szólt Gustav Mahler első titán szimfóniájának második tétele, a Budapesti Fesztivál zenekar játszott, Fischer Iván vezényelt. Mondom a szerencsés nyerteseket, Dell Fruzsina és Dénes Lukács örülhet a választott nyereménynek. Nagyon sokan írtak, és köszönjük szépen, hogy ilyen sok üzenet jött, és gratulálunk mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Smetana következik, az eladott mennyasszony nyitány szól, ha a bécsi filharmonikusok játszanak.

Smetana az Eladott menyasszony című operájának nyitányát hallottuk, a bécsi filharmonikusok játszottak, James Levine vezényelt. Ez a mű nem lett azonnal népszerű, elsőként két felvonásos darab volt különböző prózai betétekkel, aztán a bemutató után 4 éven keresztül farigcsálta a zeneszerző a darabot, mire elnyerte a mai népszerű formáját, de egyébként a most hallott nyitány még az eredeti verzióban is benne volt. Mozarttal búcsúzunk, a C-moll zongora verseny 3. tételét a bécsi filharmonikusok játsszák, zongorán, zik és vezényel Maurizio Pollini.

0: Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart 491-es köhűjegyzék számú C-moll zongora versenyének harmadik tétele. A bécsi filharmonikusok játszottak, zongorázott és vezényelt Maurizio Pollini. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok, vigyázzanak egymásra és magukra. Szegül Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. A pénzügyminiszter szerint súlyos gazdasági helyzetet örökölt a kormány. Gyalogosok közé hajtott egy autós Franciaországban. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Poják Adrien, a mikrofonnál Kis József. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter hangsúlyozta, kormányváltás nélkül 8,3% lehetett volna a hiány. Most ezt a túlárazott szerződések felülvizsgálatával, illetve felmondásával 7,5%-ra sikerült lefaragni. Hozzátette, a már meghozott döntésekkel 400 milliárd forintos megtakarítást értek el, év végéig pedig még további 300 milliárd forint túlköltekezést tudnak a visszájára fordítani. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagbér 529.700 forintot ért el. A reál kereset 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagfizetés többek között a családi adókedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt emelkedett jobban, mint a bruttó. A prémiumok, jutalmak nélküli bruttó átlagkereset 708.600 forint volt. Átlagosan majdnem egy havi fizetésnek megfelelő összeget országosan összesen 4,6 milliárd forintot osztottak ki jutalomként az ügyészség napja alkalmából, értesült a HVG. Az alügyészek és fogalmazók bérkompenzáció, a többi alkalmazott, köztük 1764 ügyész, egyszeri juttatás címén kapott pénzt. A legfőbb ügyészségen dolgozók esetében a jutalom mértéke csak a havi fizetésük fele volt, de az így is magasabb lett, mint az egyfőre jutó országos átlag bruttó 1,2 millió forint. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Cannes pályaudvaránál szerda éjjel. Egy ember meghalt, 10 megsérült, közölték a helyi hatóságok. A gázolót a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nincs magyarázat az Oroszországban született 26 éves férfi tettére, aki korábban nem állt a hírszerzés látókörében. A gázolás egy szórakozó hely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés volt. Az ügyet egyelőre nem kezelik terrorcselekményként. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt, a keleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a Magyar Vonós 4-es játszik. Az 1969-es archív zeneakadémiai felvételen a világhírű 1935 és 1972 között működő együttes eredeti felállása szól, akik jelentős szerepet vállaltak a magyar kamarazene és különösen Bartók Béla műveinek nemzetközi népszerűsítésében. Hangverseny különlegességek. Ma 13 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Kovács Gergely zongorázik. A fiatal művész több nemzetközi zongora versenydíjazottja. Számos ösztöndíjat nyert el. 2018-ban Junior Prima díjat kapott, 2020-ban pedig átvehette a Cifra Fesztivál tehetségdíját. Most Liszt és Chopin balladákkal mutatkozik be. Tavaly februári hangverseny felvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 órakor a Bartók Rádióban.
3: A magyar királyság a 14. század óta kisebb-nagyobb harcokban állt az oszmánokkal.
4: Szulejmán, aki akkor trónra kerül, kifejezetten egy hódító politikát folytat.
5: Magyarországot nem egyszerűen magára hagyták, hanem elősegítették, mármint a meghatározó európai erők, hogy Magyarország összeomoljon.
6: A mohácsi vereség után tulajdonképpen nagyjából nyilvánvaló volt, hogy a magyar királyság önállóan már nem tud létezni.
7: M5 História. Mohács 500. Augusztus 29-én 20 órakor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
8: 6 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Bece Szilvia vagyok. Nem olyan régen Elgár cselló versenyéről beszéltünk, és annak tételét hallgattuk valamelyik műsor nyitásaként, és akkor említettem a csellisták másik nagy kedvencét, ez pedig Antonin Dvorák Hámol Gordonka versenye. Most akkor hallgassunk ebből részletet, a harmadik finálétételt. Jojoma játssza a szólót, a berlini filharmonikusokat Lorin Mászel vezényli.

Antonín Dvořák 1894 őszén döntött úgy, hogy megír egy cselló versenyt, és erről egy levélben beszámolt egy kedves barátjának, Alois Goebbelnek. Épp most fejeztem be egy cselló verseny első tételét. Ne lepődj meg, én már meglepődtem, és még mindig csodálkozom, miért is vállalkoztam ilyesmire. Döntését, hogy ezt a műfajt válassza, valószínűleg jelentősen befolyásolta az amerikai zeneszerző és csellóművész Victor Herbert E-moll csellóversenyének New York-i bemutatója 1894. március 9-én. Herbert Dvořák kollégája volt a Nemzeti Konzervatóriumban és a New York-i Filharmonikus Társaság szóló csellistája. Ráadásul arról is beszéltek, hogy Herbertet Dvořák új világszimfóniája ihlette, és hogy talán éppen ezért választotta ő is a szimfónia alaphangnemét, az E-mollt a saját csellóversenyéhez, és aztán ez a csellóverseny visszainspirálta Dvořákot, és így készült el a saját darabja, csak ott nem E-moll, hanem H-moll lett a darab alaphangneme. Dvořák opusz 104-es H-moll Gordonka versenyéből hallgattuk a finálét, Jojoma játszotta a szólót, a berlini filharmonikusokat Lorin Mazel vezényelte. Cselló után gitárok következnek, és Handel zenéje, a Sarabandot Arnaud Dumont és Pedro Sierra játsza.

Handel Sarabandját Arnaud Dumont és Pedro Sierra játszotta gitáron. Csajkovszkij Anyaginjében a második és harmadik felvonás nyitó jeleneteiben mindkétszer táncene kíséretében zajló bálokra invitálják a közönséget, hallgatókat. Éppen az zajlik a történetben. A második felvonásban Tatjana születésnapjának ünneplésére gyűlnek össze a bálra, a harmadik felvonásban pedig Tatjana már Gremin herceg feleségeként Szentpétervárott él, és ott adnak egy estét. Mi most a harmadik felvonás bálját idézzük, amelynek zenéje egy nagyszerű polonéz. A berlini filharmonikusokat Claudio Abbado vezényli.

0: A polonészt hallottuk Csajkovszki Anyegin című operájának harmadik felvonásából. A berlini filharmonikusokat Claudio Abbado vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 9:53, következzék most Mozart zenéje, a 498-as köhjegyzékszámú Ezdur Kegelstadt trió harmadik tételét hallgatjuk. Lamar Crosson zongorán, Gervais de Peyer klarinéton, Cecil Aronovitz méhegedűn játszik.

kutatók ugyan vitatják, de azért jól hangzik a legenda, miszerint Mozartnak baráti körben, tekepályán, talán éppen játékban közben töltött délutánon jött az ihlet, hogy megírja ezt a Kegelstadt triót. Ezt nem tudjuk, hogy tényleg így volt, az viszont biztos, hogy Mozart nagyon szívesen töltötte idejét zenész barátaival, és műveinek egy részét gyakran kifejezetten bizonyos zenészekre gondolva írta. Ez volt a barátok igazi zenéje. Ami a Kegelstadt triót illeti, ennek esetében Franziska von Jacquin egyik legkedvesebb zongoratanítványa, valamint Anton Stadler, a zenetörténet egyik első klarinét virtuóza volt az inspiráció. És akkor megvan a trió két hangszere, a bemutatóhoz kellett még egy brácsa, ezt Mozart maga játszotta két barátja mellett. Ezen a felvételen pedig Lamar Crawson zongora, Gervais de Peyer klarinét és Cecil Aronovitz brácsa művész előadásában hallgattuk Mozart 498-as köhögjegyzékszámú Esz-dur triójának harmadik tételét. Most következzék Moritz Moszkowski és öt spanyol tánca közül a második darab, a londoni szimfonikus zenekart Ataulfo Argenta vezényli.

Moritz Moszkowski 5 spanyol tánca közül a második darabot a londoni szimfonikus zenekar élén Adolfo Argenta vezényelte. Schubert zenei pillanatok sorozatának kis darabjaiból hallgatunk most hármat. Ezek a művek azért készültek, hogy kielégítsék a bécsi közönség igényét. Az úgynevezett albumblätter, albumlapok, vagyis olyan rövid kis darabok iránt, amelyeket műkedvelőknek otthon is el lehetett játszani. És nagyon valószínű, hogy Schubert maga is előadta ezeket a műveket a híres zenei összejöveteleken. A kis darabok nagyon sok érzelmet megmutatnak, boldogságot, reményt, mély önelemzést és megrendítő érzelmeket, intimitást, gyengétséget, de akár rettegést, dühöt vagy kétségbeesést is. Nagyon sok mindent megfogalmazott ezekben az olykor tényleg csak alig néhány perces, vagy akár alig több mint egy perces darabokban. Hallgassuk a MoMA Musical sorozatból a harmadik F-moll, a negyedik cis-moll és az ötödik ismét F-moll darabot, Zempléni Kornél zongorázik.

Schubert Momma Musical sorozatának 3., 4. és 5. darabját Zempléni Kornél játszotta. Egy opera részlet következik most Niccolò Jomelli, Tito Manlio című operájából, a címszereplő áriáját hallgatjuk. Valér Szabadusz énekel, az Armonia Athénát Giorgio Petru vezényli.

0: Manlio áriáját hallgattuk Niccolò Giomelli Tito Manlio című operájából. Valér Szabadusz énekelt, az Armonia Athénát Giorgio Petru vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 4 perccel múlt 10 óra, Jacques Offenbach, Manuel Rosenthal Párizsi Vidámságok című művéből hallgatunk most részleteket. A mű első 4 tételét a New Yorki Filharmonikusok élén Leonard Bernstein vezényli.

Manuel Rosenthal 1904. június 18-án Párizsban született, és egy francia zeneszerző, karmester és rádiós műsorvezető volt, aki 12 éves korától kezdett a Párizsi Konzervatóriumban hegedülni, utána pedig a zeneszerzés tanszékre is felvételt nyert. Igen nagy jövőt jósoltak neki, de családi problémák miatt kénytelen volt abba hagyni a tanulmányait idő előtt, és inkább dalokat írt, kávézókban hegedült, míg nem 1926-ban meghívták, hogy találkozzon Ravellel, akinek aztán hamarosan tanítványa és barátja lett, így kerülhetett vissza a zenei világba és a zenei tanulmányokhoz. Ravel Rosenthal karmesteri pályafutásának kezdetén is nagy hatással volt ifjabb kollégájára, és 1934-re Rosenthal már az újonnan alapított Nemzeti Zenekar segédkarmestere lehetett. 1936-ban saját zenekarával rádiós producerként is dolgozott, a háború után pedig tovább javultak a kilátásai, modern zenét is felvehetett a rádió műsoraiba, és világszerte karmesterként is egyre többet foglalkoztatták. Különösen Debussy és Ravel műveinek előadásában lényegesen nagyobb sikereket ért el karmesterként, mint zeneszerzőként, de azért utóbbi minőségében is van néhány alkotás, kórusműveket, operákat, zenekari műveket írt, és több Ravel művet is hangszerelt, de elsősorban mégiscsak a könnyű zenéiről is ismert, ilyen ez a bizonyos balett, ez a párizsi vidámságok, ez is inkább könnyedebb klasszikus zene, mint a komoly vonal. Manuel Rosenthal Jacques Offenbach dallamait használta fel, hogy megírja ezt a párizsi vidámságok balettzenét. És ebből hallgattunk most négy tételt, a New Yorki félharmonikusokat Leonard Bernstein vezényelte. Szóljon most részlet Joseph Haydn D-dur divertimentójából, Anna Sitnyukina fuvolán, Hayley Balak hegedűn, Dmitri Gornovszky cellón játszik.

Haydn D-dur divertimentójának első tételét Anna Zsitnyukina fuvolán, Hayley Balak hegedűn, Dmitri Gornovszki csellón játszotta. Gyorsan egy kis programajánló: augusztus 28-án pénteken a győrújvárosi katolikus templomban a Mohácsi csata 500. évfordulójának előestéjén este 6 órakor Gabriel Fauré requiemjével és Liszt Ferenc magyar ünnepi dal című művével emlékeznek a hősökre. A Palesztrina kórus, a győri pedagógus énekkar és a Bartók generációk hangja kórus vesz részt a koncerten, illetve Radván Eszter és Visi Ágoston énekművész, valamint Gici Balázs orgonaművész és Katona Tibor vezényel ezen az esten. Ez tehát pénteken este lesz 6 órakor a győrújvárosi katolikus templomban. Mi pedig hallgassuk most az első tételt Sosztakovics 15. szimfóniájából. A londoni szimfonikus zenekart Mstislav Rostropovics vezényli.

Sosztakovics 15. szimfóniája egyfajta összegzés, egy már nagy beteg ember visszaemlékezése a zenei életére. A darab tele van utalásokkal a zeneszerző korábbi szimfóniáira. Van, amikor hősként, egy ragyogó és rettenthetetlen fiatalemberként látja magát, aki megalkotta a lenyűgöző első szimfóniát, aztán a negyedik és az ötödik hősi mestereként rajzolja meg magát, de néha antihősként is az életében történt sok csalódás, rettegés és frusztráció miatt. Nagyon érdekesen gazdag ez a 15. A-dur szimfónia, amelyből az első tételt hallgattuk, a londoni szimfonikus zenekart Mstislav Rosztropovics vezényelte. Következzék most két tétel, a 7. Álmodozás és a 8. a Kandallónál, Robert Schumann gyermekjelenetek című művéből, Jandó Jenő zongorázik.

0: Schumann Opus 15-ös gyermekjelenetek sorozatából hallottuk a 7. álmodozás és a 8. a kandallónál tételt, Jandó Jenő zongorázott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva nemzetközi énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagy zenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gálakoncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
3: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydnum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydnum.com.
4: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
5: Pontosan 10:30 van, elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom a nyereményeket. Három koncertünk van most, és egy magazin. Az első koncert augusztus 29-én szombaton este 7:30-kor lesz Kiskunhalason, a Szent Péter és Pál római katolikus templomban. Az Orgonapont Fesztivál része ez a koncert. Miklós Erika szoprán és Szamosi Szabolcs orgonaművész előadása, akik vendégművészt is hívtak, Rangics Péter trombita művész játszik még a koncerten. Ez tehát augusztus 29-e szombat, este 7:30, Kiskunhalasi Szent Péter és Pál római katolikus templom, orgonapont hangverseny. A második est szeptember 1-én kedden lesz, este 8 órakor a Dohány utcai zsinagógában, a 28. zsidó kulturális fesztivál rendezvénye ez. A kortárs jazz világhírű izraeli nagybőgős énekes zeneszerzője Avishai Cohen és triója érkezik ismét Magyarországra. Ezúttal szeptember 1-én kedden este 8-kor a Dohány utcai zsinagógában adnak koncertet. És még egy, ez már szeptember 10-e, csütörtök este 6 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében a Fiatal Művészek Pódiuma sorozatunk folytatódik. Beethoven, Bruch és Brahms műveivel Lugosi Dániel Ali klarinét, Bánkövi Bence Gordonka és Szabó Marcell zongora művész várja a közönséget. Három kiváló fiatal művész szeptember 10-én csütörtökön este 6 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében játszik a Fiatal Művészek Pódiuma koncerten. És a magazin, ez pedig az új művészet legújabb kiadványa. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatokat is várom. Jön a kérdés. 1787. augusztus 29-én Hamburgban volt Friedrich Schiller Don Carlos című drámájának bemutatója, ami aztán az alapot adta Verdi operájának librettójához. De Verdin kívül van még nagyon sok zeneszerző, akit inspirált Schiller művészete. Nem biztos, hogy a Don Carlos, de Schiller darabjai, művei. Nevezzünk meg három olyan zeneszerzőt még Verdin kívül, akire hatott Schiller. Először is a nagy bécsi klasszikust, a legnagyobb 9. szimfónia szerzőjét, aztán azt az olasz opera szerzőt, aki nem Verdi, operája pedig egy svájci legendát dolgoz fel. A harmadik osztrák zeneszerzőnek pedig sajnos igen rövid élet jutott, és sok remek műve között a dalok nagymestereként is számon tartjuk őt, két Schiller verset zenésített meg. Ennek a három zeneszerzőnek nevét írják meg most válaszként, SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre, tehát az első nagy zeneszerző, akire hatott Schiller, a zenetörténet talán legnagyobb 9. szimfóniájának szerzője, aztán egy olasz operaszerző, akinek operája egy svájci legendát dolgoz fel, a harmadik zeneszerző osztrák művész volt, nagyon rövid életet élhetett sajnos, és a dalok nagymestereként is tiszteljük őt. Ki ez a három zeneszerző?

Szinte mindenki helyes választ írt a kérdésre. Három zeneszerző nevét kértem most válaszként, akikre hatott Friedrich Schiller művészete, ahogyan Verdire is, amikor megírta a Don Carlost. A Don Carlos harmadik felvonásából a zárójelenetet hallgattuk. Piero Cappuccilli, José Carreras, Agnes Balca, Nikolaj Gyaurov, Ruggero Raimondi és Horst Nietzsche énekelt, a berlini német opera énekkarát és a berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte. Ez volt a felvétel, és akkor most lássuk a három zeneszerzőt. Ugye az első megnevezése talán ez volt a legkönnyebb, főleg Schiller nevének ismeretében, mert hogy a zenetörténet talán, vagy mindenképp legnagyobb 9. szimfóniájának szerzőjéről van szó, Beethovenről természetesen. Aztán a második, egy másik olasz operaszerző, nem Verdi, hanem az a szerző, akinek operája egy svájci legendát dolgoz fel, ez ugye a Tell Vilmos és Gioachino Rossini. A harmadik pedig egy osztrák muzsikus, akinek rövid élet jutott, és a dalok nagymesterei között tartjuk számon, ő Franz Schubert, a 246-os jegyzékszámú és az 583-as jegyzékszámú dal készült Friedrich Schiller műveire. Beethoven, Rossini és Schubert volt tehát a helyes válasz. Lássuk a nyerteseket. Kiskunhalasra most nem tudunk közönséget küldeni, de a többi koncert és tárgyeremény elkelt. Rét Anna, Kövér Gábor és Görföl Balázs a szerencsés. Mi pedig nagyon szerencsések vagyunk megint három szép zenei ajándékkal. Tas Lászlótól, dr. Taróci Erikától és Keller Anna Máriától. Tas László kérésével kezdjük, és Handel zenéjét hallgatjuk, az Opus 4-es F-dur orgonaverseny harmadik és negyedik tétele következik. Matthew Halls játszik orgonán, a Soneri együttest halljuk, és Monika Haget a koncertmester.

Handel Opus 4-es F-dur orgona versenyének harmadik és negyedik tételét Matthew Halls és a Soneri együttes előadásában hallottuk. A hangversenymester Monika Haggett volt. Dr. Taróczi Erika kérésére Handel után Bach zenéje következik, és az egyik legszebb ária a Máté Passióból, az Erbarmedich. Magdalena Kozsana énekel, a Musica Florea együttest Marek Strinkl vezényli.

Ezen a héten nagyon sok gyönyörű megfogalmazást, véleményt kaptunk hallgatóktól, most is jött egy, azt írta egy hallgató erre a Bach áriára, és nagyon igaza van, hogy szinte nem is földi zene ez, felhők és ami fölötte van. Ez volt az Erbarme dich, mein Gott kezdetű ária Bach Máté Passiójából. Magdalena Kozsena énekelt, a Musica Florea együttest Marek Strinkl vezényelte. És nagyon igaza volt Keller Anna Máriának is, aki Sebők György zongora művész felvételét kérte, és hozzátette, hogy nagyon ritkán halljuk Sebők György felvételeit. Így van, úgyhogy ezen most egy picit javítunk. Weiner Leo Opus 15-ös zongorára és zenekarra írt versenyművének második tételét hallgatjuk. A szólista Sebők György, a Weiner Szász Kamaraszimfonikusokat Varga Tibor vezényli.

0: És ahogy egy hallgató írta, a Minden rendben lesz zenék sorát is gazdagítottuk ezzel a Weiner darabbal. Az Opus 15-ös zongorára és zenekarra írt versenymű második tételét hallgattuk Sebők György szólójával. A Weiner 100 kamaraszimfonikusokat Varga Tibor vezényelte. Ezzel ér véget a ma délelőtti játék, és igazán ezen a héten végig, de ma is gyönyörű ajándékokat kaptunk hallgatóktól. Köszönöm szépen, gyűjthetjük a következőket, hétfőn folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 10 perc elmúlt 11 óra, következzék most Kár Maria von Weber F-tur fagott versenyének első tétele. Ifjabb Hara László és a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik, Lukács Ervin vezényel.

Kár Maria von Weber F-dur fagott versenyének első tételét ifjabb Hara László és a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszotta, Lukács Ervin vezényelt. Most pedig hallgassuk Riff von Williams darazsak nyitányát a Bournemouth Szimfonikus Zenekar élén, Kiss Békelsz.

0: Ray Vaughan Williams darazsaknyitányát hallottuk a Bournemouth Szimfonikus Zenekartól Keith Peckers vezényletével, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Mára és a hét további napjára minden jót kívánunk. Bece Szilviát hallották.
1: Műsorajánló. Ma kora délután a Magyar Vonós Négyes játszik. Az 1969-es archív zeneakadémiai felvételen a világhírű 1935 és 1972 között működő együttes eredeti felállása szól, akik jelentős szerepet vállaltak a magyar kamarazene és különösen Bartók Béla műveinek nemzetközi népszerűsítésében. Hangverseny különlegességek. Ma 13 órakor. A Bartók Rádióban. Az Old Edge Jazz adásában Evi Filippu és Robert Lukacsu Love at Last Sight című albumát mutatjuk be. A görög születésű vibrafonos énekesnő és a román származású bőgős bemutatkozó lemeze akár zenei önéletrajzként is felfogható. Saját szerzeményeken, improvizációkon, illetve kortárs és jazz zeneszerzők darabjain keresztül helyezik új megvilágításba a folklór,

0: és klasszikus zenei hagyományt. All That Jazz. Evi Filippu és Robert Lukacsu. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.
2: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Az összhang mai témája a Marton Éva nemzetközi énekverseny. Sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Marton Évát.
3: Szervusz, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek és veled beszélhetek. Köszöntöm én is a hallgatókat.
2: 2014-ig kell visszamennünk, hiszen ez most már a 7. verseny. Igen. Nagyon gyorsan elröpült ez a 12 év. Visszaemlékszel még a 2014-es évre? Egyáltalán idézzük egy kicsit föl, hogy jött létre ez az énekverseny?
3: Nekem mindig nagy vágyam volt az, hogy legyen egy Magyarországnak egy nemzetközi énekversenye, és ezt a versenyt annak idején a dr. Bata Andrással terveztük, akkor még ő volt a rektor, és utána pedig a Víg Andrea jött, aki szívesen vállalta, hogy ebbe a szervezésbe részt vesz, hiszen nekem nagyon fontos volt az, hogy az énekversenynek a legtöbb része, tehát a elődöntő, középdöntő, döntő, az a Zeneakadémia falain belül legyen, hiszen ez nekem egy kötelességem volt, én úgy éreztem a Zeneakadémiával szemben, miután az alma máterem, az otthonom, ott keltem ki a kis tojásból, hogy így mondjam, és ott kaptam az első instrukciókat, ott kaptam az első pofonokat, ott kaptam az első örömöket, sikereket, úgyhogy ezért vittem vissza ide ezt az énekversenyt. Több hely is lett volna itt Magyarország területén és külföldön is, de nekem ez nagyon fontos.
2: Egyébként az énekeseknek is ez egy ideális helyszín. Én igen, azt gondolom, mindenkinek igen. Nagyon szépen szól a hangja a Zeneakadémia.
3: Hála Istennek, elég jó az akusztikánk, bár sokan azt mondják, hogy nem az, ami volt, de ez mindig ez így van, hogyha valamit felújítana, vagy restaurálnak, az már sohasem ugyanaz, ami volt. Hogy mondjak egy példát, én Barcelonában nagyon sokat énekeltem, a Liceumban, és olyan vastag por volt a színpadon, hogy szinte centiméterekben lehetett mérni. És akkor kérdeztem a felügyelőt, mondom, miért nem távolítják el ezt a vastag port? A művésznő azt mondja, az tradíció. Úgyhogy soha nem felejtem.
2: Az akusztikára fogja, hogy ez kell az akusztikára.
3: Ja, biztos, nekem ez szörnyen tetszett. Én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy a Liszt Ferenc Zeneakadémián még mindig dolgozhatok, még mindig visszajárhatok oda, még mindig számítanak rám. És ott ismerek mindenkit, szeretek mindenkit.
2: És talán nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen profi közvetítésben a világ bármely táján lehet látni ezt az énekversenyt, és mondtad, hogy a Zeneakadémia is teljes szívvel, lélekkel szervezi most már 7. alkalommal meg ezt az eseményt.
3: Bizony, nagyon nagy dolog. Egy olyan csapat áll a rendelkezésünkre, ami abszolút profi. Odafigyelnek minden apró dologra. Olyan emberek vesznek körül, akikkel tényleg az ember tud beszélni, és el tudja mondani, hogy mit szeretne, vagy hogy mit nem szeretne. Ez a fontos. És hát egy éve van egy új rektorunk, a Farkas Gábor, aki szintén egy művész, és ő is teljesen a hátunk mögött áll. Csak azt tudom mondani, hogy szerintem a világon egyedülálló, amit mi csinálunk. És erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Úgy a munkatársaimra, mint a versenyre is.
2: azt mindig ezekben a kisfilmekben, nyilván nem csak a jó indulat mondatja az énekesekkel, de mindenki nagyon örül annak, hogy személyesen találkozhat veled, ismerik a felvételeidet, de azért mégis egy első versenyt megrendezni, azt gondolom nagy izgalom volt, de megnéztem, hogy már akkor is 150-en jelentkeztek szerte a világból.
3: Igen, igen, az első hívásra jöttek, és utána pedig ez állandóan emelkedett, és most ebben az évben a legtöbben jelentkeztek, és hogy milyen érdekes, Zsolt, én most dolgozom föl a fekete kalendáriumaimat. Az utolsó 20 évnek a munkája, mert nem szeretném, hogyha elveszne. Nekem dossziékban van minden év, és egyáltalán minden az életemben. Én mindig eltettem az úgynevezett idézőjelben bizonyítékokat, hogy bizonyítsam azt, hogy én világéletemben a zenét szolgáltam, és a művészetnek éltem. Az fontos volt, hogy jó legyen az előadás, sikeres legyen az előadás, az, hogy elfogadjanak az emberek, és amikor ezt befejeztem, az éneklést, akkor nem akartam leállni. Annyi mindent tudok erről a szakmáról. Olyan kár lenne azt elvinni, és nem felhasználni. És akkor jött ez az ötlet Bata Andrással, hogy hozzuk ezt létre, és csodálatos, szép emlékek, és köszönő levelek, és szeretet fogad engem, még hogyha visszanézek a régmúltba is.
2: Ugye 2014-ben 150-en jelentkeztek, de most már közelítette a 300-at a jelentkezők száma, és egy korábbi műsorban már beszéltél arról, hogy te mindegyik jelentkezőt egyesével alaposan végignézed, végighallgatod, hogy olyanok kerüljenek be tényleg az elődöntőbe is már, akik megütnek egy mércét.
3: Szerintem a legfontosabb az, hogy saját magam meggyőződjek arról, hogy annak a jelentkezőnek, akinek a felvételét hallgatom, vagy az életrajzát olvasom, tisztában legyek, hogy mit írt le, hogy dolgozik, meghallgassam, legyen egy fogalmam róla, nehogy egy is elveszem. És a másik, hogy ugye hárman vagyunk, az előzsűri, Fried Péter jött be most az utóbbi években, most legújabban azért jött be a Szennai Kálmán,
2: mert vezényelni.
3: Ő fogja vezényelni a döntőt is, és a gála előadást is. Nagyon érdekes volt, hogy a két úriemberrel nagyon megegyeztek a véleményeink, de komoly zsűri volt, én a Fried Péterre azért támaszkodom, mert férfi hangok, bariton, basszus, ott ő abban nagymester, és egy nagyon nagy nevű énekes volt, és a mai napig is az, tehát egy biztos pont. A Szernai Kálmán pedig együtt dolgozunk az Opera Stúdióban, most már 2 éve, és nagyon-nagyon tisztességes, nagy tudású, komoly muzsikus, jó indulatú, ami a legfontosabb. Észrevettem, hogy a mai világban a karmesterek nem szeretik a fiatal énekeseket. Nem szeretnek tanítani.
2: Hát pedig egy fiatalnak kellene a legnagyobb támogatás és odafigyelés.
3: És boldogan, az ember boldogan segít. És azt veszem észre, hogy nem szívesen dolgoznak velük. Tehát az a fajta munka, ami annak idején velem megtörtént, a legnagyobb mesterek, Abbado, Eréde, Métától kezdve, a Löványtól kezdve mindenki, érted? Együtt dolgoztuk, kidolgoztuk a darabokat. Most meg ott van, hogy az ember ad nekik egy fiatal énekest, és húzzák a szájukat.
2: Pedig hát mindenki fiatalon kezdte, úgyhogy mindenkinek
3: és
2: muszáj
3: hamar,
2: megadni a,
3: és milyen hamar
2: az esélyt. Ugye 24 és 30 év között a legtöbben, igen, akik jelentkeznek, igen. Tehát már mindenki befejezte valószínűleg a Zeneakadémiát.
3: Igen, jól mondod.
2: És azért a legtöbbek már elhelyezkedtek talán különböző operaházakban.
3: Sikerült, talán sikerült, nagyon nehéz.
2: Az 5. Marton Éva énekverseny győztese és közönségdíjasa, az orosz tenor Andrei Danilov énekli most Richard Strauss Rózsalovak című operájából az olasz énekes áriáját.

0: Andrej Danilov előadásában hallották Richard Strauss Rózsalovak című operájából az olasz énekes áriáját. Az összhang mai adásában a 7. Marton Éva nemzetközi énekversenyről beszélgetünk Marton Évával. 39 szoprán. Amikor a te pályád indult, te is azt mondtad, hogy a budapesti operaházban
1: 18.
0: milyen
1: volt.
0: Sok
1: 18. voltam.
0: Szoprán volt. Nekik a legnehezebb talán?
1: Tenor, kontratenor is van, hál' Istennek, bariton, baszbariton, bariton sok van, jó bariton van idén, aminek nagyon-nagyon örülök, mert nagyon nagy szükség van az operában. Próbáljuk kutatni, hogy hol találunk valami kincset, aki nem csak kincs, hanem itt is marad, nem megy el,
0: hát érted? És a Marton Éva énekversenyekről én emlékszem, például Andrej Danilov, hát fantasztikus hang volt, és most már főszerepeket énekel. Persze. A világkarrierje mellett a Budapesti Operaházban is, de például Azat Malik, egy kazakh fiú, aki gyönyörű hangja van, és
1: puha, meleg,
0: kisebb vagy közép szerepekben hallható a operaházban.
1: Hát egyelőre, ugye. Tehát azért Fortot énekelt, például a Fásztabba itt nálunk.
0: Azért én emlékszem, Galeano Szálászon, nem tudom,
1: emlékszel rám. Igen.
0: Hát mind a mai napig borsózom, amikor Rodolfo áriáját visszaidézem. Igen. És arra is emlékszem, hogy közvetítik ezt interneten, nagyon
1: igen,
0: jó minőségben.
1: Egy az egybe.
0: Lehet látni, hogy könybe lábadt a szemed, amikor ő énekelt.
1: Nagyon tudok örülni a más embernek a boldogságát, átélhetem én is együtt vele, és látom azt a pillanatot, amikor fölcsillan a szeme, és megérti azt, amit mondok. Az egy olyan csodálatos, az mint egy felébredés, az szerintem olyan, amikor Brünnhilde felébred Siegfriedben a 3. felvonásban, és azt mondja, hogy Heil dir Sonne, hogy Isten éltesen, itt van nap, és minden is élek újra. Szóval ezek csodálatos dolgok, hogy más rájön dolgokra. Én tudom, hogy én épp úgy rájöttem a lényegre. Mert az, amit a Zeneakadémián tanulnak, az egy alapot ad. De ami később jön, a találkozások, az együttvaló munka, a jó értelemben vett gyakorlat a színpadon, a háttérbe, a találkozások, az utazások, a benyomások, ami egy művésznek a lelkére, a gondolatvilágát gazdagítja, és kinyitja a világot előtte, az borzasztó fontos. És ez az énekverseny, ez nekik egy ilyen kapu, amin bemehetnek. A nagy névtelenségből ki lehet jönni. Egy óriási
0: nagyon
1: lehetőség.
0: Nagyon a keletiek, ez már a régebbi versenyeken.
1: Én boldog vagyok.
0: Is. Most ugye a koreaiak közül 29-et válogattatok.
1: Én boldog vagyok. Az igazi erő, ezek az úgynevezett keletek, ezek az emberek még tiszták. Ezeket még nem rontotta el semmi konzerváló szerv.
0: De azért a legtöbben már átköltöztek Európába.
1: Hát most már azért átköltöztek, de az alapgondolkodásuk. Átjöttek ide, Európába, meg szerte szét a világba, és fölszippantják azokat a dolgokat pillanatok alatt, ami egy másik fiatalnak talán több időbe kerül, hogy azt átvegye vagy átérezze.
0: Azt nem tudom, hogy kinek az ötlete volt, de én nagyon-nagyon örültem, és szerintem azért egy picit meg is lepődik a legtöbb ember, hogy mennyi gyönyörű Liszt dal van, Liszt dalt is kell énekelni, és ez mennyire fontos, hogy a dalirodalom is
1: nagyon
0: a középpontba
1: fontos
0: kerüljön.
1: Nagyon
0: és
1: fontos.
0: Ugye Lisztről mindenkinek a nagy művei, a zongora művei jutnak eszébe, gyönyörű dalokat komponál.
1: Én nagy rajongója vagyok. Lisztnek, az embernek, a művésznek, a zeneszerzőnek, a zongoristának, nem beszélve arról, hogy Liszt Ferenc alapította meg Magyarországon a Zeneakadémiát, és Lisztnek volt egy olyan affinitása, egy olyan ember szeretete volt. Annak ellenére, hogy piszkosul tudott zongorázni. Tehát ő lehetett volna egy arrogáns, és azt is elfogadtuk volna. De én a könyvekből és az elbeszélésekből azt olvasom ki, hogy nagyon együttérző volt az emberekkel, segített, ahol kellett, ingyen zongorázott, gyűjtött pénzt. Tehát ő egy nagyon emblematikus művész nekem, példaképe.
0: A harmadik Marton Éva nemzetközi énekverseny nagy díjasa és közönségdíjasa, a mexikói-amerikai tenor Galeano Salas énekli Rodolfo híres áriáját Puccini Bohém élet című operájának első felvonásából.

0: Galeano Salas énekelte Rodolfo áriáját Puccini Bohém élet című operájának első felvonásából.
1: Pár szót beszéljünk még a zsűriről, ugye visszatérő zsűritagok vannak. Gondolom, hogy talán az életednek is fontos szereplői voltak ők. Például Miguel Lerín, a fantasztikus spanyol művészeti menedzser, talán
2: nyugodtan
1: a legjobb.
2: Nyugodtan mondhatjuk. Mi nagyon szeretjük egymást az első pillanattól kezdve, és ő nem menedzser nekem, ő barát. Zolinak is, a férjemnek is, és nekem is. És a másik, hogy a Miguelnek egy olyan jó ízlése van. Még a mai világban a nehéz körülmények között is állandóan utazik. Lapokat szokott küldeni, hogy itt jártam, ott jártam, és én azt elrakom. És a Miguel az egy jó indulatú, jó akaratú, nagyon tisztességes menedzser, és egy kiváló barát, és hát ne felejtsük el, hogy ő mentora nagyon sok énekesnek.
1: És Péter Mário Katona, a londoni Covent Garden casting direktora is egy visszatérő.
2: Hát Péterrel együtt öregettünk. Amikor kimentem 72-be Frankfurt am Mainba, ő Christoph von Dohnányinak volt az asszisztense. Épp olyan fiatal volt, mint én, és ő volt az, aki fölfedezett, és aki beszélt rólam Christophnak. Annak a Christoph Dohnányinak, aki sajnos már nincs közöttünk, de épp a napokban hallgattam egy gyönyörű Otello részletet, amit ő dirigált a Carlo Kossuthával. Csodálatos volt. És amellett egy nagyon precíz német volt, aki ütötte a taktust, és mindent ő akart megoldani. Aztán rájött, hogy ez nem mindig sikerül velem, úgyhogy adott sokszor szabadságot is nekem, mert az ég kellett.
1: A sok ismert név mellett azért nekem most föltűnt egy új zsűritag, Deniz Uzon,
2: igen,
1: ugye, aki török-német mezzoszoprán. Azt hiszem nem csak engem, hanem a közönséget is elbűvölte 2021-ben. Amikor soroltátok föl, hogy kik nyertek, akkor egy kicsit szomorú voltam, és aztán mégis boldog lettem, mert a külön díjat, a Marton Éva díjat megszavaztad neki.
2: Bizony, megszavaztam, egy nagyszerű énekesnő lett
1: belőle. És színésznő.
2: Emlékszem, most legutóbb a szem a MÁV zenekarra volt, és Seherezádé dalokat énekelt a Zeneakadémián. Hát rendkívül jó énekesnő, jó előadó művésznő, és ez a fajta szabadság, ahogy ő él a színpadon is, ahogy dolgozik, ez olyan példamutató a többi fiatalnak, hogy legyenek bátrak, mert a magyarok bátortalanok. Nem tudom, évekig tanulnak, és amikor kimennek a színpadra, akkor összezsugorodnak, ahelyett, hogy ott élnének, és előadnának, és nem szabad ott félni.
1: Hát ő igazán élt a színpadon.
2: És ő élt a színpadon, és akkor most legutóbb gondolkoztam azon, hogy kezdjem a frissítést? Hogy kezdjem azt, hogy egyszer mindannyian elmegyünk? Kellenek olyan emberek, akik átveszik azt a fajta gondoskodást és szeretetet, amivel mi dolgozunk együtt, ez a kis csapat. Amikor őt megláttam, és később többször hallottam, azt mondtam, hogy talán ő lesz az, aki majd viszi ezt a stafétabotot tovább.
1: És gondolom, rögtön igent mondott.
2: Azt nem tudom, de biztos vagyok benne. Hát én is rohannék, ha Marton Éva hív, hát akkor rohannék én is.
1: Ugye a mostani versenyen 7 vagy 9 magyar versenyzőnek is szoríthatunk, és még amit elárultál nekem, hogy Placido Domingo elvállalta a védnökségét.
2: Fővédnökségét. Ez nagyon nagy dolog, mert szakmailag akkor nagyon-nagyon magas fokon állunk. És nekem egy régi vágyam volt az, hogy Placidot meghívom a versenyemre, és mi nagyon sok előadást énekeltünk együtt a világ különböző országaiban, a kezdettől fogva, Madridtól kezdve, New Yorkig, Buenos Aires, tehát nagyon sok-sok helyen, nagyon sok fajta operában énekeltünk együtt, és most jött el az az idő, hogy azt mondom, hogy Placido, szükségem van rád. Szükségem van rád, hogy fogjunk össze ketten azért, hogy a fiatalokat vezessük tovább. Neki is van versenye, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy eljön-e, mert állítólag a gálán itt lesz.
1: Amit ugye majd az Operaházban.
2: Igen, igen, de hát azt is tudom, hogy ő szeptember 23-án fog énekelni az Operában utoljára. már nem egész estet fog énekelni, hanem áriákat és részleteket Verdi operákból, és én szerintem ez egy gyönyörű lezárás lenne neki. Budapest, és talán a jövőre nézve megint egy lépés neki, hogy még nincs befejezve, hiába veszít búcsút, azért számítunk rá.
1: Augusztus 31-e és szeptember 6-a között, tehát mindenkit szeretettel várunk a Zeneakadémiára, és aztán majd a gálán az Operaházba. Nagyon szépen köszönjük Marton Évának, hogy eljött az Összhang stúdiójába, és felhívta a figyelmet erre a remek versenyre.
2: Köszönöm szépen.
0: Deniz Uzun török-német mezzoszoprán, a 4. Marton Éva Nemzetközi Énekverseny külön díjasa, idén pedig már a zsűri tagja énekli, Donizetti a Kegyenc nő című operájából Leonora áriájának részletét.

0: Deniz Uzun énekelte Donizetti a Kegyenc nő című operájából Leonora áriájának részletét. Ezzel közvetlen munkatársaim Csík Gabriella és Mátyus Ottó nevében is elköszön a műsorvezető Madarász Zsolt, viszont hallásra.
1: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Végéhez érkezik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál elmúlt heti hangversenyeinek programjaiból válogatunk. Felharsan a fanfár. Kürtök, fagottok és ütőhangszerek szólnak, majd faunok és táncok zárják az idei fesztivált. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból. Pénteken 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek.
1: Egyre emelkedik a nepáli villámáradások halálos áldozatainak száma. Már lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Napos felhős idő várható, néhol esővel. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Kis József. Már három magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca közösségi oldalán azt írták, a minisztérium folyamatosan egyeztet az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel. A hatóságok több mint 1300 ember, köztük 800 külföldi állampolgár után kutatnak. A rendőrség szerint a halálos áldozatok száma a 270-et is meghaladhatja. Közben a villámárvíz sújtott a térségbe érkezett a kínai miniszterelnök, hogy felügyelje a mentési és katasztrófa elhárítási munkálatokat. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíj emelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessététele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. A Fidesz úgy reagált, idézzük, az ügyészeket, nyomozókat irányító, korlátlan hatalommal felruházott Tisza Ávó vezetőjévé egy politikai komisszárt sikerült végül jelölni. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előre hozott vizsgát is tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-ig tart. Teherautódarúnak ütközött egy sílift a francia Alpok egyik népszerű síparadicsomában. 23-an megsérültek, 3-an súlyosan. Alpe d'Huez-ben lévő síközpont igazgatója azt mondta, nem lett volna szabad üzemeltetni a karbantartási munkálatokat végző darut a sílift indítása idején. A felvonóban 50-en voltak az ütközéskor. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A keleties szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap folytatódik a hőség, akár 38 fok is lehet.
0: Híreket hallottak. Népzene újra gombolva.

A mai adásban a rangos világzenei lista a World Music Charts Europe augusztusi rangsorának 20 legjobb felvételéből válogatunk. Ezt a nemzetközi listát 44 európai rádiós szerkesztő állítja össze több tucat új felvételből. Ebben a hónapban két magyar vonatkozású lemezt is találunk a rangsorban. Az egyik például a Lakatos Mónika trió és a szerbiai Naked zenekar együttműködéséből született Neked című album. Erről szólt mai műsorunk első felvétele, és hamarosan az új album további zenéivel is megismerkedhetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Kubinyi Júlia vagyok, a Bartók Rádió Népzene újra gombolva című nép- és világzenei adását hallják. A 20 évvel ezelőtt alakult szerb Naked zenekar világszerte koncertezik, hazánkban is többször felléptek már. Az együttes zenei stílusa elég összetett. Zenéjükben a balkáni autentika és a mediterrán, afrikai és kelet-európai hagyományokkal olvad össze, szinergiában a jazz, a funk, a rock, a szabad zene jegyeivel és sok improvizációval. A Romengo együttes Kossuth Díjas szólistájának, Lakatos Mónikának triójával közösen elkészített albumuk Neked címmel jelent meg az idei évben. A roma és a balkáni zene elegyéből építkező lemez két hónapja van fenn a World Music Charts Europe 20-as listáján, jelenleg a 8. helyen. Most a Vratise és a Kalebala című felvételekkel folytatjuk a népzene újra gombolva adását. A Lakatos Mónika trió és a belgrádi Naked közös albumának zenei szólnak.

A World Music Charts Europe augusztusi listáján egy másik hazai vonatkozású lemezt is találunk. Az Erdőfű zenekar Balogh Melindával és a lengyel Janusz Prusinowski kompániával készítette el nemrégiben Mesdje című lemezét. A mesdje ebben az esetben azt a zenei teret vagy kulturális földhatárt jelenti, ahol a magyar és lengyel népzenei hagyományok találkoznak. A két ország népzenészeinek együttműködéséből született albumról az Úton című felvételt mutatjuk be.

igazán egzotikus zenékkel folytatjuk. 6 esztendőt kellett várni az új Tammy Crest albumra. A zenekar 5. lemeze az Assikel címet viseli. Az album 8 felvételének a keretét továbbra is a sivatagi blues adja. Ebben a műfajban a 60-as, 70-es évek progresszív rockjának elemei kapaszkodnak össze a Tuareg zenei hagyományokkal. A Tammy Crest esetében ez nem véletlen, hisz a zenekar neve tamasek nyelven kapcsolatot, kereszteződést jelent. A Tammy Crest 20 esztendeje alakult Maliban, nigeri, algériai és francia tagokból, jelenleg Franciaországban élnek. 2 felvételükkel zárjuk mai adásunkat, elsőként az Iman der Hannasan, majd a Tapsakin című felvételt hallhatják.

0: A népzene újra gombolva mai adásában a Lakatos Mónika trió és a szerbiai Nékid, valamint Balog Melinda, az Erdőfű és a lengyel Janusz Prusinovski kompánia közös lemezét mutattuk be, ezek mellett pedig a Tammy Crest együttes legújabb albumáról szóltak felvételek. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Fonó Budai Zeneház készítette 2026-ban. Az elhangzott műsort újra meg tudják hallgatni a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a műsor szerkesztője Török Ferenc és a hangmérnök Glázer Péter nevében a műsorvezető Kubinyi Júlia.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A hangverseny különlegességek mai adásában három koncertből idézünk. Elsőként Santiago Sánchez énekel, Ian Tyndale zongorázik. A felvétel Londonban a Wigmore Hallban 2026. április 6-án készült. Gerald Finzi Ó, mi szép látni című dalciklusából következik most két dal, a címadó, valamint az Amint a kora reggeli napfényben című. Christina Rossetti versei.

Santiago Sanchez énekel, Ian Tyndale zongorázik. Újabb két Gerald Finci dal következik, Amíg a Föld el nem enyészik című dalciklusból, Holdfogyatkozáskor és Az élet nevetve haladt tovább, Thomas Hardy versei.

Gerald Finzi két dala után Fernando Obradors Három morlány a klasszikus spanyol dalok című sorozat harmadik kötetéből, valamint Carlos Guastavino A csillagok vonulása következik a Dalok a hajnalról című ciklusból, Leon Benaros verse. Santiago Sánchez énekel, zongorán Ian Tindale játszik.

Fernando Obrados és Carlos Guastavino egy-egy dalát hallották. Santiago Sanchez énekel, Ian Tyndale zongorázik, a londoni Wigmore Hallban készült a felvétel. Enrique Granados kora reggel volt, a Hét szerelmi dal című ciklusból ismeretlen költőverse. Joaquín Turina, Rima, Opus 26/3, Gustavo Adolfo Bécquer verse.

Enrique Granados és Joaquín Turina egy-egy dalát hallották. Befejezésül Fernando Obradors El Vito, a klasszikus spanyol dalok című sorozat harmadik kötetéből. Santiago Sánchez énekel, Ian Tyndale zongorázik.

0: Fernando Obradors dalát hallották. Kedves hallgatóink, Santiago Sánchez énekelt, Ian Tyndale játszott zongorán. A felvétel Londonban, a Wigmore Hallban 2026. április 6-án készült.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Magyar Vonós négyes hangversenyét közvetítjük. Tagjai Székely Zoltán és Kutner Mihály hegedű, Koromzai Dénes mélyhegedű, Magyar Gábor Gordonka. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1969. április 2-án készült. Elsőként hallgassák meg József Haydn G-moll vonós négyesét.

Joseph Haydn G-moll vonós négyesét hallották. A magyar vonós négyes hangversenyét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagyterméből. Ludwig van Beethoven A-moll vonós négyese következik, opusz 132.

0: Beethoven opus 132-es ámol vonós négyesét hallották. Kedves hallgatóink, a Magyar Vonós négyes hangversenyét közvetítettük. Tagjai Székely Zoltán és Kutner Mihály hegedű, Koromzai Dénes méhegedű, Magyar Gábor Gordonka. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1969. április 2-án készült. A zenei rendező Lendvai Ernő, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Ma este Kovács Gergely zongorázik. A fiatal művész több nemzetközi zongora versenydíjazottja. Számos ösztöndíjat nyert el. 2018-ban Junior Prima díjat kapott, 2020-ban pedig átvehette a Cifra Fesztivál tehetségdíját. Most Liszt és Chopin balladákkal mutatkozik be. Tavaly februári hangverseny felvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 órakor a Bartók Rádióban. Az arckép e heti vendége Elena Vahala, hegedűművész.
2: Érdekes felfedezni, hogy a zeneszerzőknek ugyan vannak világos instrukcióik, ötleteik, olykor nagyon precíz elképzeléseik, de legalábbis akikkel én dolgoztam, nyitottak voltak eltérő megközelítésekre is. Felismerték vagy elfogadták, hogy a kotta tulajdonképpen térkép.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Elena Vahala. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban most a Csineke Kamara Együttes játszik. A felvétel a londoni Wigmore Hallban 2026. május 4-én készült. Samuel Coleridge Taylor F-moll nonettje következik, opusz 2.

Samuel Coleridge Taylor F-moll nonettjét hallották, opusz 2. A Csineke kamara együttes játszik. William Grant Still, miniatűrök.

Elhangzott William Grant Still miniatűrök. A Csineke Kamara Együttes befejezésül Carlos Simon Óriások című művét szólaltatja meg.

0: Elhangzott Carlos Simon, Óriások. Kedves hallgatóink, a Csineke Kamara Együttes koncertjét közvetítettük. A felvétel a londoni Wigmore Hallban 2026. május 4-én készült. Hangverseny különlegessége című műsorunkat hallották. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Old Ed Jazz adásában Evi Filippu és Robert Lukacsu Love at Last Sight című albumát mutatjuk be. A görög születésű, vibrafonos énekesnő és a román származású bőgős bemutatkozó lemeze akár zenei önéletrajzként is felfogható. Saját szerzeményeken, improvizációkon, illetve kortárs és jazz zeneszerzők darabjain keresztül helyezik új megvilágításba a folklór, jazz és klasszikus zenei hagyományt. Old Ed Jazz. Evi Filippu és Robert Lukacsu. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Az arckép e heti vendége Elena Vahala hegedűművész.
2: Érdekes felfedezni, hogy a zeneszerzőknek ugyan vannak világos instrukcióik, ötleteik, vagy nagyon precíz elképzeléseik, de legalábbis akikkel én dolgoztam, nyitottak voltak eltérő megközelítésekre is. Felismerték vagy elfogadták, hogy a kotta tulajdonképpen térkép.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Elena Vahala. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. Végéhez érkezik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál elmúlt heti hangversenyeinek programjaiból válogatunk. Felharsan a fanfár. Kürtök, fagottok és ütőhangszerek szólnak, majd faunok és táncok zárják az idei fesztivált. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból. Pénteken 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Akár Magyarország élelmiszer önrendelkezése is veszélybe kerülhet a klímaváltozás miatt. Erre figyelmeztetett az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo megnyitóján. Bóna Szabolcs komoly problémának nevezte az agrárstratégia hiányát, és a legfontosabb feladatnak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást tartja. Az egyszeri támogatások helyett hosszú távú nemzetközi megoldásokra van szükség. Hozzátette, az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan természeti technológiákat, növény- és állatfajokat kell találni, melyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. Már három magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazásszervezővel és az uniós partner képviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy a nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, Unger Annát politikai komisszárnak, az általa irányítandó szervezetet pedig Tisza Ávónak nevezte. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Ficere Andreát. Az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, a zuglói egészségügyi szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg az országos kórházi főigazgatóság vezetője. Az uzsoki főigazgatói tisztségére pályázatot írnak ki. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az oktatási hivatal. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatók a hivatal honlapján. Az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-én kezdődik. Az alacsony vízállások miatt a tűzszerészek idén csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Mostanáig több mint 400 sürgős és csaknem 1000 átlagos esetet jegyeztek fel. Az időjárásról. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka általában 14-19, napközben 29 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tisza-tó 24, a Velencei-tó 22 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Minden neves énekesnek volt egy első nagy pillanata. A Zeneakadémia Marton Éva nemzetközi énekversenye sok ilyen pillanatot gyűjt össze. Élő fordulók a Solti teremben augusztus 30-ától, nagy zenekari döntő szeptember 5-én a nagy teremben, gála koncert másnap az Operaházban. Legyen ott, amikor a jövő opera csillagai megszületnek.
5: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a Rádiózenekar és Énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok! Délután 3:05 a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Munkatársaim a mai délutánon Csík Gabriella, Boda Eszter és Szabó Péter. Ha tehetik, töltsük velünk az időt egészen este 6 óráig. Az első órában Leon Cavallo, Schubert és Haydn egy-egy műve is fölcsendül majd. Elsőként azonban zongora versennyel indítunk. Mendelssohn Rómában komponálta Opus 25 numero 1-es G-moll zongora versenyét egy olaszországi utazása során. Az ősbemutatót Münchenben tartották 1831-ben a szerző szólójával. A zongora verseny harmadik tételét hallgatjuk meg. Ciprián Katsaris lesz itt a szólista, a lipcsei Gewandhaus zenekarát pedig Kurt Mazur vezényli.

Azt hiszem, ez remek indítás volt. Mendelssohn G-moll zongora versenyének harmadik presztó tételét hallották. Cyprien Katsaris volt a szólista, a lipcsei Gewandhaus zenekarát pedig Kurt Mazur vezényelte. Cyprien Katsaris Franciaországban született, görög cyprióta családba. 15 évesen adta első nyilvános koncertjét egy versenygyőzelem folyamányaként, Liszt magyar fantáziáját játszotta. A 75 éves pianistát egyébként szoros szálak fűzik Magyarországhoz, gyakran lépett föl Budapesten, adott mesterkurzusokat, 2016-ban pedig a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny zsűriében foglalt helyet. Florian Leopold Gassmann németül beszélő cseh opera szerző volt, az 1700-as években élt. Persze nem csak operákat komponált, hanem például a most következő B-dur divertimentót is. Ennek első tételét halljuk, a kiváló dorogi születésű, most 83 éves oboaművész Lencsés Lajos és a Szigeti Kvartett előadásában.

Florian Leopold Gassmann Médor divertimentójának első és második tételét is meghallgattuk. Lencsés Lajos játszott oboán, közreműködött a Szigeti Kvartett. Opera slágerrel folytatjuk. Leon Cavallo Bajárdzók című operájából Canio áriája következik az első felvonásból. Franco Corelli énekel, a Milánói Scala zenekarát pedig Lovro von Matačić vezényli.

Leon Cavallo Bajadzók című operájának első felvonásából Canio áriáját énekelte Franco Corelli, a Milánói Scala zenekarát Lovro von Matačić vezényelte. Mindössze 16 éves volt Schubert, amikor első szimfóniáját komponálta, mégis egy igazi remek mű született. A második Andante tételt hallgatjuk meg a bécsi filharmonikusokkal, akiket Kertész István vezényel, a tragikusan fiatalon elhunyt magyar karmester, aki egyebek közt a Kölni Operának volt a zeneigazgatója és a londoni szimfonikus zenekar vezető karmestere.

0: Schubert első szimfóniájának második tételét hallották, a bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Itt a muzsikáló délután pontosan 3:30 van, lemez ajánlónk következik. Áprilisban jelent meg a Musique de Cinéma című album, amin fölhangzik Handel Salamon című oratóriumának harmadik felvonásából Sába királynő bevonulása. 1748-ban komponálta ezt a művet Handel. Egyébként ez a 2010-es a Közösségi Háló című amerikai filmben hangzik föl, egy evező versenyen Angliában. A film a Facebook közösségi oldal alapításáról szól, David Fincher volt a rendezője. A Sába királynő bevonulása hangzik el, tehát most ez egy jól ismert darab, illetve annak részlete, az Insula zenekart Laurence Ekilbé vezényli.

Handel Salamon című oratóriumának harmadik felvonásából Sába királynő bevonulását hallották. Az Insula zenekar korabeli hangszereken játszott, Laurence Ekill B. volt a karmester. A Közösségi háló című amerikai filmben is hallható ez a muzsika, és a Musique de Cinema című lemezen jelent meg áprilisban. Maradunk még a baroknál, Johann Sebastian Bach 1041-es jegyzékszámú ámol hegedű versenyének első allegro moderátó tétele következik, az ausztrál születésű, de Hágában tanult és jelenleg Franciaországban élő Sophie Gent hegedű művész előadásában, aki napjainkban Európa egyik legismertebb barokk hegedűse. A felvételen közreműködik az Ensemble Masque.

Johann Sebastian Bach ámol hegedű versenyének első tételét hallották Sophie Gent szólójával, közreműködött az Ensemble Masque. Belicai Gyula jó volt matematikából, ezért apja mérnöki pályára szánta, meg is szerezte a diplomát, és 1858-tól az akkor még Bécsben működő Tiszavidéki Vaspályatársaság mérnöke lett. Mi most zeneszerzői munkásságából mutatunk egy példát. Opusz 38-as szerenádjának első tételét játssza a MÁV Szimfonikus Zenekar, Gál Tamás a karmester.

Belicai Gyula szerenádjának első tételét játszotta a MÁV szimfonikus zenekar, Gál Tamás volt a karmester. József Haydn numero 73-as D-dur szimfóniája a zárótételben hallható vadászkürtök miatt kapta a vadászat melléknevet. Hallgassuk most ezt a negyedik presto tételt, előadja a londoni Régi Zene Akadémia zenekara.

József Haydn numero 73-as D-dur szimfóniájának negyedik presztó tételét hallották a londoni Régi Zene Akadémia zenekara előadásában. Gabriel Fauré Iszpán rózsái című dala következik, ami az Opus 39-es sorozat negyedik darabja. A dal Perzsia egykori fővárosát, Iszpánt, valamint az ottani kertek egzotikus virágait, a rózsákat, a jázmint és a narancsvirágot idézi meg. Egy szerelmes fohászt hallunk most. Egy lett szoprán fog énekelni, de tenorok is szokták egyébként ezt a dalt előadni. A mostani felvételen Marina Rebecca hallható, Mathieu Pordon játszik zongorán.

Gabriel Fauré Ispán rózsái című dalát énekelte Marinár Rebeka, Matthieu Pordon játszott a zongorán. Egy népszerű nyitánnyal zárjuk az első órát, Rossini sevillai Borbély című operája kezdődik így, a rádiózenekart Fischer Ádám vezényli.

0: Rossini a Sevillai Borbé című operájának nyitányát játszotta, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara Fischer Ádám volt a karmester.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Délután 4 óra múlt másfél perccel köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a mikrofonnál Madarázs Zsolt. Két kulturális hír. Népszerű írókkal is találkozhat a közönség a Pécs Lit Irodalmi Fesztiválon. Szeptember 7-től 6 napon át több mint 30 programmal, köztük író-olvasó találkozókkal, beszélgetésekkel, felolvasásokkal, kötetbemutatókkal várják az érdeklődőket. A Tudásközpontban, a Széchenyi téri művészetek és irodalomházában, valamint a Király utcai szabad kikötő rendezvény helyszínen. Pécsre látogat majd többek között Bartis Attila, Dragomán György és Píró György is. A részletes program a www.pechlit.hu oldalon érhető el. 16 új bemutató várja a közönséget a Debreceni Csokonai Színház új, immár 161. évadában. A prózai színháztól az operán, az operetten és a musicalen át a kortárs táncig és az ifjúsági produkciókig rendkívül széles műfaji kínálat jellemzi az új szezont. Az első bemutató pedig ifjabb Vidnyánszky Attila rendezésében az Izzik a Galagonya lesz tehát Debrecenben. Ami pedig az időjárást illeti, északkeleten most 27-29 fok a jellemző, a déli megyékben azonban 33-34 fokot mérnek, Budapesten 28-29 fok van, a Balaton pedig 25 fokos. Holnap sok lesz a napsütés, amit szaharai por szűrhet majd, délután pedig 29-36 fokra számíthatunk, az ország nagy részén tehát hőségre kell készülni. Vivaldi muzsikájával folytatjuk a D-dur hegedű verseny, a Pacsirta első tétele hangzik majd föl, Giuliano Carmignola szólójával. A trevizói születésű olasz hegedű művész Nathan Milsteinnél és Henrik Scheringnél is tanult. Fölvette például Vivaldi két hegedűre írt versenyműveit Viktória Mulovával és a Velencei barokzenekarral, Mozart összes versenyművét pedig Claudio Abbadoval. Most tehát Vivaldi D-dur hegedű versenyének nyitó tételét halljuk, közreműködik a Sonatori della Gioiosa Marca együttes.

Vivaldi D-dur hegedű versenyének első tételét hallották, Giuliano Carmignola szólójával közreműködött a Sonatori della Gioiosa Marca együttes. Carl Maria von Weber 1819-ben feleségének komponálta Felhívás keringőre című nagyszabású, több mint 8 perces koncert keringőjét. Ezt hallgatjuk most meg a kiváló zongoraművész Szokolai Balázs előadásában.

Szokolai Balázs csodálatos zongora játékát élvezhettük. Carl Maria von Weber Felhívás keringőre című műve hangzott el. Opera részlettel folytatjuk. Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házassága című operájának harmadik felvonásából a grófné kavatináját énekli Barbara Fritolli. Az olasz énekesnő főként Verdi és Mozart operáira specializálódott, a világ szinte összes vezető operaházában énekelt már. Legfontosabb szerepei közé tartozik Desdemona és Donna Elvira mellett a grófné is. Felvételünkön a Skót kamarazenekar játszik, Charles Maceras a karmester.

Mozart Figaro házassága című operájának harmadik felvonásából a grófné kavatináját hallottuk. Barbara Fritolli énekelt, a skót kamarazenekart Charles Mackerász vezényelte. Antonin Dvorák ádur legendája következik. Egy 10 műből álló zongora ciklus 7. darabja ez, amelyet a szerző 1881-ben komponált. Dvorák eredetileg 4 kezes zongorára írta, de még ugyanebben az évben elkészítette a zenekari változatot, mi most ezt hallgatjuk meg, a Bone Mass szimfonikus zenekar előadásában José Serebrié vezényletével.

0: Antonin Dvorák Ádúr legendáját hallották, Opus 59, numero 7, a Bunmás szimfonikus zenekar játszott José Serebrié vezényletével.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 28-a és szeptember 5-e között ismét Haydenaum Eszterháza Fesztivál. A régi zene ünnepe Haydn egykori otthonában, a Fertődi Eszterházi kastélyban várja a közönséget historikus koncertekkel, koncertszerű opera előadással és világhírű művészekkel. Részletes program haydenaum.com.
3: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében Szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
4: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél öt van, elérkezett a rejtvény ideje. A következő percekben Ludwig van Beethoven Egmont nyitányát hallják majd. A Magyar Állami Hangverseny zenekart Ferencsik János vezényli. Az a kérdésünk, hogy Ferencsik János mikor vezényelte Bayreuthban az Operaház együttese élén Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendáját. Tehát egy évszámot várunk Önöktől, mikor vezényelt Bayreuthban Ferencsik János, mégpedig a Szent Erzsébet legendát. Telefonszámunk 0630 30 30 160-as, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@radio.hu. Három koncertre is vannak jegyeink, és egy CD-t is megnyerhetnek. Kérjük, írják meg majd, hogy melyik koncertre szeretnének elmenni, és hogyha a CD-t választják, akkor pontos címüket is várjuk. Amire tehát lehet nyerni, szombaton 19 óra 30 perckor Kiskunhalason, a Szent Péter és Pál római katolikus templomban, az Orgona Pont fesztivál keretében Miklós Erika énekel, Szamosi Szabolcs orgonán játszik, közreműködik Rangics Péter trombitán. Többek között Mendelssohn, Fauré, Schubert és Bach művei tehát Kiskunhalason szombaton. Budapesten vasárnap délután 4:30-kor a Fugába van két jegyünk, a 8. Miraton Fesztivál és Akadémiára. Kurtág 100 árnyjáték, ez a koncert címe. Egy japán hegedűművész, egy román zongoraművész és a V4 vonós négyes játszik majd természetesen többek között Kurtág műveket. És ha tudnak előre tervezni, szeptember 11-én pénteken este 7 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében a klasszikus és jazz sorozatban két lemezbemutató koncert is lesz egy estén. Az ifjabb Olá Kálmán Quintet King's Gambit című albumának bemutató hangversenye, valamint az Olá Krisztián Kvartett is megjelentetett egy új albumot, és ezt is bemutatják majd szeptember 11-én este 7 órakor. Marci Marian zongora CD-jét is meg lehet nyerni, ezen 20. századi magyar művek szerepelnek. Ezek tehát a nyereményeink, és még egyszer a kérdés, Ferencsik János mikor vezényelte Bayreuthban az Operaház együttese élén Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendáját? 0630 30 30 160 és muzsikálódélután@radio.hu.

Beethoven Egmont nyitányát hallották, a Magyar Állami Hangverseny zenekart Ferencsik János vezényelte. Özöllenek a jó megfejtések SMS-ben és e-mailen is. Rövidesen sorsolunk, és akkor elmondom majd, hogy kik mehetnek el a koncertekre, illetve ki kapja majd a CD-t. Addig hallgassunk zongora muzsikát. Szergej Rachmaninov Hámol etüdje következik, Opus 39, numero 4-es. Az orosz zongoraművész Alekszander Melnyikov játszik, aki 12 évesen már játszott Rachmaninovot, mégpedig az első zongora versenyt. Nagy hatással volt rá, amikor találkozott Vjatoszláv Richterrel, és hamarosan meg is hívta Richter saját fesztiváljaira. Egyébként több versenyt is megnyert, és elkötelezte magát a historikus előadásmód mellett, nagy híres régi zenei együttesekkel lép föl Alekszander Melnyikov. Most azonban romantikus muzsikát játszik, Rachmaninov Hámol etüdje következik.

Szergej Rachmaninov Hámolet ügyét hallották, opusz 39, numero 4. Alekszander Melnyikov játszott zongorán. Néhány perccel ezelőtt azt kérdeztük önöktől, hogy Ferencsik János mikor vezényelte Bayreuthban az Operaház együttese élén Liszt Szent Erzsébet legendáját. A helyes válasz 1936 volt. Nagyon sok jó megfejtést kaptunk. Dr. Kovács Borbála mehet el szombaton Kiskunhalasra a Szentpéterpál katolikus templomba az Orgonapont fesztivál következő eseményére. Vasárnap délután a Fugában Pruzsinszky Zsuzsa mehet el valakivel a Miraton fesztivál koncertjére. Kurtág műveket hallhatnak elsősorban, de nem kizárólag. A szeptember 11-i klasszikus és jazz koncertre a Dohnányi Ernő zenei központba Pesti Ernőt várják majd nagy szeretettel, Marci Marian zongora CD-jét pedig Tarcsi Istvánnak postázzuk. Köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak velünk, és gratulálunk a nyerteseknek. Aki azonban nem nyert, most ne csüggedjen, hiszen naponta többször van játék, tehát sokszor lehet nyerni a Bartók Rádióban. François Joseph Gossec főként operákat, vonós négyeseket, szimfóniákat és kórusműveket komponált. 1778-ban Mozart is fölkereste őt egy párizsi látogatás alkalmából, és jókat írt róla apjának. Mi most opusz 12 numero 6-os F-dur szimfóniájából hallgatjuk meg a harmadik tételt, a London Mozart Players játszik, Matthias Bamert vezényel.

François-Joseph Gossec F-dur szimfóniájának harmadik tételét a London Mozart Players játszotta, Matthias Bamert vezényelte. Nyári éjszakák, a hat dalt Berlioz 1838 és 41 között komponálta, a verseket Théophile Gautier írta. A numero 2-es a Rózsa című dal egy estére emlékeztet egy bálra, ahol a tánc forgatagából kiemelkedik a ruháján rózsát viselő kedves portréja. Benjamin Bernem énekel, Kerian Matheson játszik zongorán.

Berlioz a Rózsa című dalát hallották, Benjamin Bernem énekelt, Kerian Matheson játszott zongorán. A hírekig meghallgatunk egy rövid tételt Leonard Bernstein divertimentójából, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát a szerző vezényli.

0: Leonard Bernstein divertimentójának első tételét hallották a Bajor Rádió szimfonikus zenekara előadásában, maga a szerző vezényelt. Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon. Legyenek türelmesek, hiszen akár fél óráig is állhatnak a járművek. Pontosan 17 óra van.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz káros útjainak megsegítésére. Meghalt Ratko Mladic, a szrebrenicai népirtás egyik fő felelőse. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka ellen 1995-ben emeltek vádat. Több mint 16 évig bujkált, mielőtt 2011-ben elfogták Szerbiában és kiadták Hágának. Az életfogytiglanra ítélt háborús bűnös egy holland börtönkórházban halt meg 84 éves korában. Összehangolt támadást hajtott végre éjjel az orosz hadsereg. A légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal végrehajtott támadás célpontjai ukrán hadiüzemek, kohászati és olajfeldolgozó ipari létesítmények, valamint logisztikai központok voltak. Az ukránok szerint az orosz támadások lakóházakat is érintettek, és több civil meghalt. 200 tonna medúza bénította meg a legnagyobb atomerőművet Franciaországban. A 6 reaktorból 2-t le kellett állítani. Az erőmű üzemeltetője szerint ez nincs hatással a még működő reaktorok biztonságára. Legutóbb augusztus 11-én kellett 3 reaktort leállítani, szintén medúzák miatt. Az északi partvidéken fekvő létesítménynek már tavaly is akadtak gondjai a csalánozókkal, amelyek eltömítették a tengeri szivattyúk szűrőit. Valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen. A kaszáláshoz használt traktor pengéi vethettek szikrát és lobbanthatták lángra a növényzetet. A tüzet egy hét alatt sikerült megfékezni, 3000 hektár égett le. A belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa volt az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozót tűz Belgiumban. Itthon átütemezné a tervezett haltelepítéseket az agrártárca az aszály miatt. Arra kérik a területi hatóságokat, hogy támogassák az időpontmódosítást, és szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Idén csak nem 1000 hektárnyi halastó szárad ki itthon. A Tiszántúlon néhány, a Dunántúlon 40-50%-os termelés kiesésre számítanak a gazdák. A halászati szakmai szervezet szerint gazdasági és állami segítségre van szükség. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 000 jelentkezőből csak nem 11 000-re jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz holnap, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. Nagy tavaink 22-24 fokosak. A pontos idő 17 óra 4 perc. Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Milánói diákévei alatt komponálta Puccini egy kis apparátosú zenekarra F-dur adagiettóját. Később az Edgar című operában újra hasznosította a darab egy fő témáját. A milánói Giuseppe Verdi zenekar előadásában halljuk most ezt a darabot, Riccardo Sáji lesz a karmester, aki 1999-től 6 éven át volt ennek az együttesnek az első zeneigazgatója, 2005-ben pedig tiszteletbeli igazgatójuknak választották.

Giacomo Puccini Evdur Adagiettóját hallották, a milánói Giuseppe Verdi zenekart Riccardo Sciai dirigálta. Lendületesebb muzsikával megyünk tovább, egy nyári utazása során 1819-ben komponálta Franz Schubert a Pisztráng ötöst, ennek ötödik örömteli finálé tételét hallgatjuk meg ebben a különleges felállásban. Rudolf Sörkin zongorán, Jamie Laredo hegedűn, Philip Négeli brácsán, Leslie Parnas gordonkán játszik, és ugye egy nagybőgős is bejön a képbe, Julius Levine játszik majd nagybőgön.

Schubert Pisztrán ötösének 5. finálé tételét hallották, Rudolf Sörkin zongorán, Jamie Laredo hegedőn, Philip Négeli brácsán, Leslie Parnas gordonkán, Julius Levine pedig nagybőgőn játszott. Bő 100 évvel korábban komponálta Handel Rinaldo című operáját, amely Jeruzsálemben 1099-ben játszódik. Londonban mutatták be a darabot 1711-ben, de később kétszer is jelentősen átdolgozta ezt az operát Handel. Több neves énekes is fölvette a darabot CD-re, Almiréna szerepében Ileana Kotrubás és Cecilia Bartoli is például. Mi most René Fleminggel hallgatjuk meg, tehát Almiréna áriáját a második felvonásból. A felvilágosodás korának zenekarát Henry Bickett vezényli.

Handel Rinaldo című operájának második felvonásából Almirena híres áriáját énekelt René Fleming, a felvilágosodás korának zenekarát Harry Bickit vezényelte. 5 óra előtt már mondtam, hogy ma is nagyon erős a tranzit forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, azonban most egy baleset is történt az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé, az M51-es autóút csomópontja után. A 22-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek, ott már több mint 8 kilométeres a dugó, vezessenek óvatosan és legyenek türelmesek. Hallgassunk most norvég muzsikát, Edvard Grieg a Tehén pásztor dala és falusi tánc opusz 63, a bergeni filharmonikus zenekart Ole Christian Rud vezényli.

Edvard Grieg a Tehérpásztor dala és falusi tánc című művét hallották, a bergeni filharmonikus zenekart Ole Christian Rude vezényelte, és nemrég érkezett a hír, hogy gázömlés okoz fennakadást a Szobi fővonalon, a katasztrófavédelem leállította a vonatközlekedést Nagymarosnál, a Kismaros-Szob szakaszra utazóknak, illetve onnan indulóknak, valamint a nemzetközi forgalomban is jelentős késésekkel kell számolni. A G70-es és a Z70-es vonatok csak a

0: Joseph Haydn Ez-dur szonátájának második tételét játszotta Kocsis Zoltán.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Itt a muzsikáló délután 3 perccel múlt 5:30. Johann Nepomuk Hummel Hefdur fagott versenyének második románc tételét hallgatjuk meg Janota Gábor szólójával, aki a 60-as években a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának első fagottosa volt, majd később az Állami Hangverseny zenekarban töltötte be ezt a tisztet. 6 szólólemeze is megjelent, kanadai egyetemeken oktatott, nyári kurzusokat tartott Belgiumban, munkásságát pedig Artisjus és Liszt Ferenc díjjal is elismerték, 2021-ben hunyt el. Janota Gábor szólójával hallják tehát a fagott verseny második tételét, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszik, hangversenymester Rolla János.

Janota Gábor szólójával hallották Johann Nepomuk Hummel F-dur fagott versenyének második tételét. A Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere Rolla János volt. Most körülbelül 120 évet visszamegyünk az időben. Arcangelo Corelli Opus 5 numero 5-ös G-moll szonátája következik, annak is az első és második tétele. Két brit muzsikus előadásában Andrew Mance játszik hegedűn, Richard Egar pedig csembalón.

Arcangelo Corelli G-moll szonátájának első két tételét hallották, Andrew Mance hegedűn, Richard Egar pedig csembalón játszott. Francesco Cile a Verista operájának az 1897-ben Milánóban bemutatott az Árli lány címűnek a legismertebb áriája Federico románca a második felvonásból, minden valamire való tenor elénekli ezt az áriát, így tett José Cura is, aki ráadásul ezen a felvételen még a Filharmónia zenekart vezényelte is.

Federico románcát hallották, Francesco Chilea az Árli lány című operájából José Cura énekelt. Oboa muzsikával zárjuk a muzsikáló délutánt, Carl Philipp Emanuel Bach B-dur oboa versenyéből a harmadik tételt hallgatjuk meg. A szólista Kis József az Erkel Ferenc kamarazenekar játszik.

0: Carl Philipp Emanuel Bach B-dur óboa versenyének harmadik tételét hallották Kis József és az Erkel Ferenc Kamara zenekar előadásában. Jó hír, hogy véget ért a korlátozás Nagymaroson, így a Szobi fővonalon fokozatosan helyreáll a menetrend, kimaradó és késő vonatok azonban még mindig előfordulhatnak. Itt a Bartók Rádióban rövidesen 18 órától kezdődik majd az új zenei újság, a 100 éve született Kró Györgyre emlékeznek a műsorban. A muzsikáló délután mai adását Csík Gabriella, Boda Eszter, Szabó Péter és Madarás Zsolt készítette. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Bartók Rádiót, és ne feledjék, hogy holnap is lesz muzsikáló reggel, muzsikáló délután és muzsikáló délelőtt is. Köszönjük mai figyelmüket, viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Ma este Kovács Gergely zongorázik. A fiatal művész több nemzetközi zongora versenydíjazottja, számos ösztöndíjat nyert el, 2018-ban Junior Prima díjat kapott, 2020-ban pedig átvehette a Cifra Fesztivál tehetségdíját. Most Liszt és Chopin balladákkal mutatkozik be. Tavaly februári hangverseny felvétele a Zeneakadémiáról, ma 20 órakor a Bartók Rádióban. Végéhez érkezik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál elmúlt heti hangversenyeinek programjaiból válogatunk. Felharsan a fanfár. Kürtök, fagottok és ütőhangszerek szólnak, majd faunok és táncok zárják az idei fesztivált. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból. Pénteken 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. 100 esztendeje 1926. augusztus 26-án született alapító főszerkesztőnk Kró György. A mai rendhagyó műsorban ráemlékezünk. Elsősorban a kritikáiból hallanak majd válogatást, de előbb hadd mutassam be Kró György egykori munkatársát, a rádió nagyon sokáig munkatársát, Zsoldos Máriát, aki az új zenei újságban volt nagyon-nagyon sok éven át. Hát majd mindjárt azt is megkérdezem, hogy hány éven át, de talán annyit mondjál rögtön előjáróban, hogy hogy ismerkedtél meg Kró Györggyel, és hogy kezdődött ez a kapcsolat?
3: Kró Györggyel nem a rádióban ismerkedtem meg, hanem 1963-ban Balaton-Almádiban, a rádió üdülőjében. Ott nyaralt a családjával, mi is ott nyaraltunk családilag rádiós beutalóval. 1964-65 táján, amikor a rádióba bekerültem magnósként, a keverőasztalnál ült a keverős, akkor tényleg így hívták, és a magnóknál állt a magnós, és úgy alakult 65 táján, hogy én a 6-os stúdióban dolgoztam, mint tanuló, akkoriban még a 7-es stúdióban, ami egy perc a 6-os mellett volt, ott készült az út hosszú évekig. És egyszerre léptünk ki, én a 6-osból, Gyuri a 7-es stúdióból, és úgy megörültünk egymásnak, nem a Balatonban találkoztunk, hanem a rádióban, és mondta, hogy Marika, maga zenész kislány, nem jön hozzánk húzut csinálni? És akkor mentem, én ennek nagyon örültem. Egyébként is főleg zenei felvételeknél dolgoztam, könnyű zene, a zene minden válfajánál, és akkor még tanulóként is már bemehettem a akkori új zenei újsághoz. Elkezdtem a 7-es stúdióban dolgozni új zenei újságokhoz olyankor, amikor a főnökeim nem osztottak be más felvételhez, és így szép lassan a Kró elkezdett hozzám úgy ragaszkodni, mert akkor még nem voltak zenei forgatók, hanem a magnós játszotta be a szerkesztői szobába papírjelekkel bejelölt zenéket, és örült, hogy nem kell sokat magyarázni, mert én megtaláltam azt a pontot, ahonnan egy zene elindítható volt. Teltek az évek, és lehet mondani, hogy a 1970 táján lett az, hogy már majdnem minden új zenei újságnál ott voltam, akkor már a kettes stúdióba került a felvétel.
2: Erre emlékszem én is, a igen, kettes stúdióba jöttem
3: igen,
2: először.
3: Igen, ezek mondjuk fontos dolgok, mert amíg a hetesből ment például, addig más emberek csinálták. Tehát ott volt még Bojti Pál, aki a rovatot vezette, ezt a népművelés rovatot, ott volt Fischer Sándor, a Fischer Ádám Iván apja, benne volt ugye ebbe a stábba, tehát azt lehetett látni olyankor, hogy a hetes stúdióba bevonul a Crow, Meixner, Bojti, Fischer, Mátrai Beteg Béla dolgozott még akkor a műsorban, és olyankor csend lett az egész folyosó, mert a nagy csapat vonul be. Aztán ez a nagy csapat elkezdett, de akkor már Bojti Pali és Fischer Sanyi nélkül, tehát a Misi meg a Króh Gyuri, ők ketten voltak, akik úgy maradtak.
2: Amint Meixner Mihály.
3: És akkor Króh György, Gyuri, bocsánat, hogy Gyurit mondok.
2: Hát ilyen kapcsolatban voltál.
3: Hát ilyen vele. Kapcsolatban voltunk, tegeződtünk, tehát nem lehetett így munkaközben, hogy kedves tanár úr, föltehetem ezt, vagy azt, vagy amaz. Akkor már a keverőasztalnál ültem én a kettes stúdióban, tehát a Gyuri nem akart az adminisztrációs dolgokat csinálni, és a Földényi Ervin nevű újságíró kollégánk volt a új zenei újság szerkesztője. Tehát ő írta alá a műsort, ha kész voltunk. Persze a Gyuri csinált mindent. Hát
2: ő volt a kritikus.
3: De nem csak a saját kritikáját, hanem az egész műsor összeállítását ő csinálta. Senki nem szólt bele. Javaslatokat tettek persze. Minden új zenei újságnak az volt a fő száma, mondhatok ilyet, hogy vártuk azt, hogy mikor konferálja be a akkoriban még a Hajnóci Lívia volt a női hang, Meixner Misi, a férfi hang, akik ugye a műsorokat hát bekonferálták, később Boros Attila.
2: Cservenka Judit volt.
3: Akkor Cservenka Judit volt a női hang, igen. Vártuk, hogy mondják, hogy a zenekritikai rovatunk következik, a mikrofonnál Króh György. De komolyan mondom, akkor voltunk boldogok, pedig hát minden héten csináltuk, ha avval kezdődött a műsor, mert a Gyuri nagyon fontosnak tartotta azt a zenekritikáját éppen, ami azon a héten volt, és akkor avval kezdődött esetleg, és utána riportok mentek azzal a zenekritikával kapcsolatban. Vagy pont fordítva volt, hogy először felvezető riportok mentek a művészekkel, és akkor jött az ő kritikája. Szóval ezek olyan ünnepnapok voltak ezek a pénteki felvételek. Pénteken már reggel 8-tól 10-ig a 10-es stúdió a rendelkezésünkre állt, ahol a riporterekkel nekem volt a feladatom, hogy fölvegyem előre az anyagokat. És mire egy óra lett az új zenei újság felvételének a kezdete, addigra én azt megvágtam, Gyuri érdeklődött, hogy jó-e, vagy nem, kihagyjuk, maradjon. De szabad kezet adott, és nagyon megbízott bennem, és ez nekem nagyon. Ez utólag esett jól, mert valahogy amíg csináltuk, annyira csak arra gondoltam, hogy ezt jól meg kell csinálni, hogy nem voltam én erre akkor még büszke, és majdnem, hogy természetesnek vettem. De ez nem magam miatt volt, hanem a Gyuri kezelt engem úgy, mintha ez természetes lenne, hogy ez a Zsoldos Marika itt ezt meg tudja csinálni. Például az új zenei újság előtt, amikor még a kezdeti időkben betársultam, akkor például rám bízta az összes Molnár Antal és Szabolcsi Bence beszélgetéseket, meg kellett vágnom, egy magnó is a rendelkezésünkre állt, a úgynevezett hatos magnó, ha emlékszel, az volt a népművelés rovat számára biztosítva. Odaadta nekem a tekercseket a Gyuri, Molnár Antalt, vagy Szabolcsi Bencét, őket, kettőjüket, másra nem emlékszem, és azt mondta meg, hogy mit ne vágjak ki. A többit úgy rám vissza, és akkor ennyi perc legyen, és megcsináltam. Nem, egyszer se szólt rám.
2: És azóta megjelentek a kritikai könyvalakban, nem az összes persze. Három ilyen kötet is van, ha jól tudom. Egyrészt van egy olyan kötet, ami az Élet és Irodalomban megjelent írásai.
3: Igen.
2: Aztán is két kötet van, ami a rádió.
3: Igen.
2: És ezekben a kötetekben még ilyen CD melléklet is van, tehát a hangját is lehet hallani.
3: Igen.
2: Úgyhogy most mindjárt felidézünk ilyen régi kritikákat tőle. Én most nem tudom, hány napon keresztül ezeket hallgattam, és el voltam ámulva, és egy kicsit persze meg is ijedtem, hogy micsoda színvonal volt, és hát ahhoz képest mi most hol vagyunk, hát legalábbis az én kritikáim, megdöbbentő volt. Na most ezeknek a kritikáknak a válogatását részben te végezted. Ugye a kettes kötetben föl van sorolva Batta András, Kovács János, róla érdemes egy szót még szólni, és te, és rögtön azt megkérdezem, hogy Krón maga mennyire készítette ezeket elő, mert ezek a kötetek persze a halála után jelentek meg.
3: Igen, de most tudni kell, hogy a Gyuri, amikor vége volt az Új Zenei Újságnak, akkor odaadta nekem a kritikáit, több példányban volt kinyomtatva, vagy fénymásolva, és az én szekrényembe tárolta ezeket a kritikákat, és volt, amit külön kellett rakni, mert arra gondolta, hogy ez majd egy későbbi kritikai kötetbe belekerül. Van a Mikrofonnál Król György 1, ami 60-tól 80-ig, azt teljes egészében ő válogatta. A másodikat én tettem el már a szekrénybe, külön válaszva, hogy biztos benne kell lenni majd a második kötetben, ami 80-tól a végtelenségig lesz majd, de a többit is eltettem természetesen. Amikor váratlanul meghalt, ott maradt a szekrényemben ez a hatalmas anyag. Két dossziéba mondhatnám, illetve a szekrény egyik oldalán, hogy biztosan akarja a Gyuri, a másik oldalán, hogy esetleg. És amikor fölocsúttunk a döbbenet, ez a mai napig nem lehet kiheverni az ő halálát. A heti úzu, ezt hadd mondjam itt el, nem az általa előkészített Új Zenei Újság volt. Rögtön egy emlékműsor volt már akkor, amit a Melyikszent Misi állított össze, és a munkatársak szólaltak meg benne.
2: Król halála után pár héttel később kaptam hát, azt igen, a felkérést, igen, hogy én hát csináljam. Új évtől csináltam. Igen. És hát arra emlékszem, hogy én Miskolcon voltam éppen, amikor a fiam felhívott. Akkor már volt mobiltelefon. Hirtelen nem értettem, hogy miért, és mondta, hogy meghalt a Król, és a kettes villamoson ültem Miskolcon, és egyszerűen teljesen le voltam a döbben, nem hittem el, hogy hogy létezik. 71 éves korában egyszer csak rosszul lett egy tévéfelvétel közben, ha jól tudom.
3: Igen, a francia intézetben ötvös műsort vett föl a francia televízió, Ötvös Péter műsorát, és neki egy ilyen 7-8 perces francia szöveget írt erre az alkalomra, amit kívülről mondott el. És amikor elmondta, ennyit szólt, hogy most már minden rendben van, és meghalt.
2: Döbbenet. Hát következzenek a kritikái. Most az első kritikát, azt, bocsáss meg, azt én választottam.
3: Jó.
2: És ez nem más, mint a Parsifal. Ugye amikor 1983-ban Ferencsik elvezényelte a Parsifalt, ami egy nagyon-nagyon híres előadás volt, és én ott voltam. Tehát már csak azért is érdekel ez a kritika. Persze akkor is hallottam, de most sok év távlatából még érdekesebb talán. Valamikor csináltam egy televíziós műsort Ferencsikről, az elég régen volt már ez is, de hát ilyen felvételeket előszedtünk, és ennek is megvolt a felvétele. És amit nem láttam az élő előadásban, de ezen a felvételen láttam, hogy a Ferencsik a produkció végén fogta és hátradobta a pálcáját, amivel azt jelezte, hogy ez az élete legnagyobb tette, és tulajdonképpen ő itt akár be is fejezhetni. Na most erről írt Kró, aki tudni kell, hogy ő Wagner rajongó volt, ami hát döbbenetes, egy ember, aki megjárta a poklot, akinek a szüleit Auschwitzban megölték. És ez az ember ettől teljesen függetlenül azt mondta, hogy a zene az egy más dolog, az nem politika, és a Wagner az Wagner. És a Wagnerről írt könyveket tulajdonképpen, fantasztikus írásokat, és itt is érdemes meghallgatni, hogy a kritika elején egy tudományos értekezés van, ami engem ma is ledöbben. Idézzük fel.
4: Wagner, aki 1872 után a Lohengrinél későbbi műveit nem akarta sem operának, sem zenedrámának hívni, legszívesebben ünnepi színjátéknak nevezte volna azokat. A Parsifal 40 éves számüzetését a magyar opera színpadokról egy kis jelző okozta, a szerzői műfaj megjelölésbe illesztett szent szó, színpadi szent ünnepi játék, amellyel Wagner a darab első és harmadik felvonásának szimbólumaira, a Grál templom beli jelenetek liturgikus jelzőrendszerére utalt, és arra a kívánságára is, hogy ezt a művét kizárólag Bayreuthban, a Wagner színházban adják elő. Halála amely a bemutató után fél évvel következett be, megakadályozta, hogy műve nem eléggé felkészült vakbuzgó híveinek félreértéseit, majd a kommentátorok különböző, gyakorta ellenkező előjelű félremagyarázatait kiigazítsa, helyesbítse. Az egyik zászlót nem kisebb lángelme, mint Friedrich Nietzsche bontotta ki a Parsifal ellen, mondván, hogy abban Wagner összeroskadta keresztelőt. A másik oldal a műalkotásra nem vonatkoztatható teológiai szempontokból dogmatikus következtetéssel azért ítélte el Wagnert, mert keresztény mitoszokat és jelképeket szentségtelenített meg azok színpadra állításával. A darab körüli vita és értetlenség üstökös csóvája máig nem tűnt el. És ha a legkirívóbb rágalmakat le is söpörjük a műről, mint az olyan rendezést, amely a grállovagok csarnokát homoszexuálisok otthonaként, Parsifalt két nemű fiú-lány lényként értelmezi, vagy az olyan példátlanul otromba interpretációt, amely a művet kicsendítő mondatból megváltást a megváltónak, a Lessingi fogalmazással szemben egy tiszta német Krisztus ideál deklarálását hallja ki, ha tehát ezeket a rágalmakat le is söpörjük a műről, még mindig annyi a téveszme körülötte, hogy a Bühnenweihfestspiel némi nemű magyarázatával, elemzésével kell kezdeni a magyar felújításról, négy évtized után mondhatni a magyar bemutatóról szóló beszámolót. Wagner 1880-ban Vallás és művészet című tanulmányában világosan summázta a Parsifal műfajára vonatkoztatható nézeteit. Azt lehetne mondani, írta, hogy ahol a vallás mesterségessé válik, a művészet számára fenntartott jog, hogy a vallás lényegét megmentse. Azáltal, hogy a mitikus szimbólumokat, amelyekben a vallás a szó eredeti értelmében, mint valóságosokban akar hinni, a művészet jelképes értékük szerint fogja fel, és így ezek ideális ábrázolásával felismerhetővé teszi a bennük elrejtett mély igazságot. Eddig Wagner. Nekünk semmi egyéb feladatunk nincs, de ez kötelességünk, hogy ezt a mű által felismerhetővé tett igazságot keressük és felismerjük a keresztény szimbolika mélyén épp úgy, mint a darab buddhista vonatkozásai mögött, vagy a Parsifalt legelső sorban tápláló schopenhaueri metafizikában. Ennek az igazságnak a keresése közben nem állhatunk meg a Parsifal zenei drámai rendszerének intellektuális rétegében. A 19. századi művészetvallás ideál és a görög mintanyomán elképzelt Wagner színház rokonságának felismerésénél. Nem állhatunk meg annak tudatosításánál, hogy Wagner úrvacsorája során, a grál felragyogása után az eukarisztikus átváltozás iránya megfordul, a test és a vér ismét kenyéré és borrá lesz, hogy valóságos vacsoraként táplálja a lovagokat, képessé téve őket magasztos missziójuk teljesítésére. Tehát nem állhatunk meg ennek a föld felé, emberiség felé való fordulásnak a regisztrálásánál, sőt, a lemondás és a részvét filozófiája előtti tisztelgésnél sem. El kell jutnunk a legmélyebb igazságig, amit a zene és csak is a zene sugároz felénk, a 19. század talán legcsodálatosabb operapartitúrája a néhány zseniális között is. A zene egyik első igazsága, hogy a Parsifal, bár összetéveszthetetlen sajátos hangja és utánozhatatlanul zárt atmoszférája van, keresztül kasul engedi magán a teljes életmű drámai zenei áramlatait. Nem csak a Lohengrin és a Parsifal közös grál atmoszférájára, a hattyú motivum azonosságára, vagy a Tannhäuser római elbeszélésének úgynevezett pápaság témájára, annak a Parsifal grál témájában való feltámadására gondolok. A mű minden szereplője, tablója, mintegy az archetípusra hivatkozik a korábbi Wagner operák különböző mozzanataira. Kundry Vénusz alakja mögül lép elén, Klingsor varázskertje a Hörselberg látomását idézi a Tannhäuser színpadáról. Parsifal ifjú Siegfriedként érkezik Kürtszóval az erdőből. Amikor Klingsor fegyverbe szólítja a foglyul ejtett grállovagokat Parsifal ellen, a zene az istenek alkonya Hagen riadójára emlékezik. Kundry és Parsifal hosszú ébresztő csókja mögött a Siegfried harmadik felvonásának Valkür sziklabérci emlékképe sejlik fel, a Brünnhildét ébresztő Siegfried alakja, és a szenvedés, ugyanakkor a lázadás hőse Amfortas, mint Wagner maga leplezte le a harmadik felvonás Trisztánja. Miközben emlékeztet a zene, el is választ, megkülönböztet, kiemeli az összekovácsolt kard és az eltört íj jelképek egymásnak feszülően ellentétes filozófiáját. Kiemeli a Brünnhildét körülölelő új világító nappal és a Parsifalban megvilágosodó világmegértés eszméje között feszülő óriási távolságot, és érzékelteti a két utat, a trisztáni önmentő halálba fordulás szenvedély, illetve az akaratról lemondó, a mások szenvedését megváltó Parsifalnak kétféle minőségét. A zene igazságaként ragyognak fel a Parsifal különleges reggeli, mégis alkonyi színei. Hódítanak kései, mégis tavaszi atmoszférái. Egy soha nem volt zenei dramaturgia diadalmaskodik, az elbeszélések, a lassú, tartott tempók, a tablókra épülő színpadi ritmus és a passzív főhős karakterisztikus láncolatában. Az egy Falstaffot kivéve soha nem volt a 19. század egyetlen búcsúzó műve sem ilyen páratlanul invenciózus és régiességében is újszerű, ennyire zseniálisan summázó és a jövőbe vezető. És hogy a számomra leglényegesebbet és legszebbet hagyjam utoljára, a zene teszi, hogy Amfortas szenvedése belénk mar, hogy meghatódva éljük át az öreg Gurnemanc mesés történeteit, hogy Parsifal útján járva a részvét beköltözik a lelkünkbe, és hogy amikor a mű a legnyíltabban kitárja a szívét, egyszerre van bennünk és az egész világban nagypénteki és tavaszi erdei varázslat. Ezt a zenét, ezt a megfellebbezhetetlen és kikeszthetetlen remek művet végre Budapesten hallhatjuk, láthatjuk. 40 évnyi kiesést áthidalni csak az tudhat, aki fiatalon, érzékenyen ráhangolódott ennek a műnek a hullámhosszára, és hívó hangját sohasem feledve, magában őrizve, teljes egyéniségét, emberi és zenész mi voltát ezzel a hanggal átitatva missziójának tekintette, hogy végre megszólaltassa és hazájában meggyökeresztesse. Ez a művész Ferencsik János. Akik ebben az esetben a zenekari kivitelezés egyik-másik pongyolasságát teszik szóvá, semmit sem értettek meg ennek a Wagner halál évfordulón elhangzott magyar nyelvű Parsifal előadásnak a jelentőségéből, a szépségéből és a rangjából. Ezt a zenét ilyen lényegi azonosulással és ennyi illetékességgel most, hogy a nagy Wagner dirigensek már nincsenek köztünk, Matacsicsot kivéve talán senki sem vezényli Európában. Az is érezhető volt persze, hogy sokat próbált, hogy gondosan foglalkozott az együttesekkel és a szólistákkal, hogy a szűk tér okozta vonós létszámhiány ellenére rávezette zenekarát a Parsifalt meghatározó hangszínek, hangvalőrök némely titkára, hogy valóban bevilágító tanácsokat tudott adni az énekes főszereplőknek, hogy át tudta plántálni minden muzsikus partnerébe a maga hitét. A fő dolog mégis az, hogy azt kérdezte a műtől, amire a mű válaszolni tudott, és a mű válaszolt. Lehet-e ennél szebb elismerése egy karmesternek, egy muzsikusnak, életének abban a periódusában, amikor az ember, a művész ember is már a legfontosabbakra, a végső dolgokra koncentrál. Ha ilyen markáns és meghatározó egy bemutatónak karmester, akkor képzelt piedesztáljáról lelépve természetes helyére kerül, mondhatni eredeti funkcióját töltheti be a rendező. Nem elméleteket gyárt, hanem kottát olvas, és a zenét igyekszik ötleteivel, tájékozottságával szolgálni. Ilyennek érzem Mikó András rendezését, amelybe beletartozik a díszletrendező Forrai Gábor, a jelmeztervező Makai Péter és a koreográfus Seregi László alkotása is. mert át tudta ültetni a zene ritmusát és hangulatát a színpadra. A részletekről, a kisebb szereplők mozgásának éretlenségéről, a titurel jelenség reális vagy szellemi voltáról, a Grál templom oszlopainak stílusáról, Kundry jelmezéről, a Klingzor világ összeomlásának monumentalitásáról lehet bizonyára vitatkozni. A színpad, és ne felejtjük az Erkel színház lehetetlen színpada, végül is, akár az 1882-es bemutatóról fennmaradt rendezői jegyzőkönyvre, akár az elmúlt évtizedbeli bayreuthi élményekre emlékezett is, egészében a Parsifal színpada tudott lenni. A Viráglány jelenetet bármelyik vezető operaházban szívesen látnák, és ami azt hiszem a legfontosabb, az erdő együtt játszott a darabbal. Bár az énekkar állna ebben az esetben ilyen színvonalon, a jó előkészítő munka Fehér András karigazgató részéről és a derekas igyekezet ellenére az a magasrendű összetett szerep, amit a Parsifalban osztott a karra Wagner, ennek az együttesnek az erejét meghaladja. A tiszta éneklés ebben a darabban szinte erkölcsi kérdés, az égi hang nem lehet hamis. Ferencsik János szereplése mellett az 1983. február 13-i bemutató kiemelkedő mozzanata volt Molnár András Parsifal és Polgár László Gurnemanc figurája. Molnárról 5 évvel ezelőtt talán még nem is hallottunk. Ma ideális Parsifalként ünnepelhetjük, fantasztikus pálya. Természetesen játszik és természetesen énekel. Tisztán, nemesen, vivőerővel, méltósággal, sohasem erőltetve, jó szövegejtéssel. Tudatlan ifjúnak, a szenvedésre érett hősnek, a megváltás tettére méltó kiválasztottnak egyformán jó. A hangja a Wagner tenorszín hősi és lírai árnyalatát egyaránt tartalmazza. Ökonómiát is ismer, de a szívével él a színpadon. Nagy felfedezés, jövendő Wagner előadások magasabb színvonalának letéteményese. A másik énekes csillag a színpadon Polgár László, aki ilyen fiatalon, ilyen gurnemancot tud játszani, énekelni, nagyon tehetséges. A hang, amely az évek során majd egyre érettebb lesz, feltűnően szép, a nagypénteki képben érzéki varázsra is képes. És ami ennél a mondhatni narrátor szerepnél döntő, minden szavát érteni, és ő is érti azt, amit, amiről énekel. Intellektussal és lélekkel egyformán a szituációkban él. Azt hittem, Hans Hotter tanította be. Kiderült, hogy Ferencsik. A karmesteri színvonalra visszavilágító, jellemző ez a tévedésem. És Polgár, ha a két nyilvános próba és a premier tanulsága szerint nem is egyformán, egyenletesen fáradhatatlanul, de bírja hanggal a két szélső felvonásban tőle megkövetelt roppant igénybevételt. Az ő gurnemanca nélkül nem volna ilyen színvonalú ez a Parsifal előadás, nagy teherrel a vállán fényesen megállja a helyét. Kassa Katalin nem ideális Kundry, énektechnikai jellegű modorossága és érthetetlen szövegmondása miatt. De egy gyilkosan nehéz énekesi és színészi pszichológiai szempontból egyaránt fantasztikus teljesítményt és adottságokat követelő Wagner szerepet formál meg nagyon színvonalasan, helyenként szépen kifeszülő dallamokat énekel, és kirobbanó közönségsikert vált ki. Sólyom Nagy Sándor Amfortas figurájának nincs megrázóan tragikus légköre, és a hangból is hiányzik a sötét mag, ami a figura szenvedő karakterét természetesebbé és hősiesebbé tenni. Sokra becsülöm, hogy Hortszékén az első felvonásban tartotta magát a Wagneri utasításhoz, sápadt hangon énekelt. És volt igazi méltóság a harmadik felvonásbeli kitörésében is, egy pillanatra azzá a központtá és drámai főszereplővé emelkedett, aminek eredetileg Wagner szánta ezt a figurát. A régebbi magyar operajátszás egy kiválóságára Losonczy Györgyre emlékeztetett Faragó András klingzorja, bohókás fejmaszkja ellenére bizarr és fenyegető jelenség volt, és körvonalaiban éreztetni tudta azt a roppant mély megalázottságot is, amit az engedetlen, támadó Kundry gúnyos szavai váltanak ki belőle. A Viráglányok szextetje némi túladagolt hangerőtől eltekintve a magas régióban szép hangok, muzikális énekesek koncertje lett. Kalmár Magda, Pitti Katalin, Takács Tamara, Decsi Ágnes, Zemplini Mária, Mária Teréze Uribe volt a nyilvános próbákon és az első előadáson a Hat Viráglány. A többi szereplő nevét csak megemlíthetem, Titurel, Szalma Ferenc, a két grállovak, Fülöp Attila és Tóth János, a négy aprót, Hankis Ilona, Bokor Jutta, Gerdesics Ferenc és Laco András, az altszólót Póka Eszter énekelte. Végül hadd térek vissza még egyszer Ferencsik János remeklésére. Mind a három felvonásnak megvolt a maga karaktere és színe, az elsőben az elbeszélés és a szertartás uralkodott, a másodikban a csábítás hangja, itt nagyszerű volt a lendület, a szenvedély, a harmadik felvonás, ez volt a leggyönyörűbb, a természet igézetében és a példázat hitében fogant. A közönség tombolt, érezte, tudta, hogy emlékezetes előadás részese lehetett.

0: Egy kicsit a hosszú zenei idézetből levágtunk, több volt eredetileg ezen a felvételen. Król György kritikáját hallották, 1983. február 19-i kritikáról van szó, és a Parsifal előadásról beszélt, ami hát akkor egy fantasztikus újdonság volt, és Ferencsiknek az élete egyik legnagyobb álma, hogy a Parsifalt elvezényelhet, és eljött ez az idő. Na, én választottam ezt a kritikát, és akkor most megkérem Zsoldos Marit, hogy ő válassza a következőt.
1: Nehéz nekem választani, mert az egész CD-t én válogattam, tehát amit most választok, azt a saját válogatásomból. De szívemhez nagyon közel áll az 1984. november 3-i Jean-Pierre Rampal kritikája. Erről nem mondanék semmit, mert én ahányszor meghallom, Gyuri él, és én sírok a kritika végén.
2: Nem tudom, hogy a véletlen vagy a nemzetközi koncertélet csúf játékának tudjuk-e be, esetleg éppen megengedhetetlen luxusaink közé tartozik, de tény, hogy korunk egyik legjelentősebb zenei előadóművésze, századunk legnagyobb fuvolása, Jean-Pierre Rampal 14 év után jutott el újra Budapestre, ahol a háború óta, vagyis legendás karrierjének 40 esztendeje alatt, úgy tudom, összesen egyszer lépett dobogóra. Akárhogyan is, legalább annyiban szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy még egyszer hallhattuk őt dús kincsei birtokában, adakozón, túl a 60-on, olyan életkorban, amikor másoknak már a visszavonulása sorsa. Mondom, dús kincsei birtokában, királyi módon adakozva, még akkor is, ha nyelvjátéka és légzőtechnikája már nem olyan kikezdhetetlen, mint csodálatos lemezeinek felvétele idején volt. Mert ha szemcsésebb is a vászon, amit a fuvolagéniusz instrumentalitása elénk terít, annál varázslatosabb, emelkedettebb, teljesebb, sőt utánozhatatlan és hasonlíthatatlan az a zenei kép, azoknak a zenei képeknek a sora, amiket a vászonra fest. Úgyhogy végül is a két Rampal esten a Perti Zsuzsával játszott szóló hangversenyen és a Liszt Ferenc kamarazenekarral, valamint Pierre Lobon művésszel adott zenekari koncertjén valósággal megmerítkezhettünk a legmagasabb rendű zeneiség, hadd mondom így, életvizében. Kezdjük az élménybeszámolót a hanggal, amely sajátos minőségét, jellegét, színét, egész biztos Rampal hangszerének a fuvola arany platina anyagának is köszönheti, de legalább ennyire megtestesíti ez a tónus a hangszeren éneklő muzsikus hangideálját is.

Az ajak hihetetlenül lágy. Ez teszi lehetővé azt a lehelet finom hangindítást, amely épp olyan észrevétlen, mint amilyen egyértelmű. A fuvala megfúvásának a jellegzetes kísérője, a hangrés felé áramló és megtörő levegő hangja minimális. Szinte nincs is. Egy 16-ot hanghosszúságú pengő húr a csembalón teljesen elfedi. Meghalhatatlanná teszi. Maga a hang végtelenül kiegyenlített. A mély regiszterek felé haladva nem öblösödik, a magasba tartva nem vékonyodik. A vibrátója, a rezgése alig észrevehető, mégis van, mert enélkül ez a gyönyörű, csodálatos, hangszeres emberi orgánum nem lehetne ilyen hihetetlenül folyamatos, telt és rugalmas. Egyenes ez a hang és karcsú. Valójában mégis állandó tágulásra és visszahúzódásra kész. Végtelenül tartalmas. Ha a melódia olyan szerepet bíz rá, minden súlyt elbír. Úgy érezzük, még lengéseket is végezhetnénk rajta. A karakterét, az átütő erejét azonban a rábízott zenei üzenet természete szerint változtatja. Elbűvölő a piánóban, fenkölt és magasztos a fortéban, de mindig nemes, mindig gyengéd. Egy Gluck, egy Mozart intonációján, beszéd és ének modorán, gondolatain és érzelmein nevelkedett. És most képzeljük el, hogy ez a fantasztikus fuvola hang ráadásul mindenre képes. Tud szárnyalni, tud villódzni és rebbenni, tud suhanni, tud szökelni, tud táncolni. Rampal hihetetlenül gyors reflexekkel fuvolázik, egy-egy futamot, frázist sokszor már csak akkor apercipiálunk, amikor vége van, mire észrevesszük, már csak utána nézhetünk. Ez egyik feltűnő sajátossága az előadásának, amely legátóban, staccatóban egyaránt érvényesül, és a sebesség semmivel sem nagyobb és illanóbb két szomszédos hang közötti kis távolság esetében, mint akkor, amikor oktávot hidal át lendületből. Mivel csinálja, kérdezzük, szájjal hangzik a válasz. S ha lélegzik, mikor? Az ő titka, mondják. Ez a gyorsaság nem hat akarati jelenségnek. Teljesen könnyed, egyszerűen csak van. Mint ahogy szinte véletlennek tűnnek azok a dallamba vagy dallam köré lehelt rövidebb, hosszabb díszítések is, amelyekkel tele van Rampal előadása, és aminek a révén, és persze a dinamika és a hangszín változtatásával is, minden ismétlést karaktervariációval emel. Szinte rácaladár szelleme kísért. És hogy táncol Rampal fuvoláján a melódia? Micsoda koreográfiája van ebben a zenélésben, minden ritmusnak? Elegendő 3-4 hang, és kifeszül a képlet. Elég egy árnyalatnyi halkítás az egyik nem teljes zárlat pillanatában, és a dallam lábújhegyen lejt tovább, vagy éppen a piruettet véljük látni. Ez bizony egyedülálló. Ebben francia Rampal. A napkirály óta a lábában, az érzékeiben hordja a galantériát. És pazar színészként is. Egy pillanat alatt cserél zenei maszkot. A Telemann fantáziákat a karakterváltások lélegzetelállító bravúrja szinte filmszerűen tette dinamikussá és drámaivá a szólóesten. Rampal kivételes hallásáról val minden hang, amit megszólaltat, minden kecses frázis, minden előkelő gesztus, amit megformál, és minden álmodó, boldog, lírai pillanat, amelyet megoszt velünk. De egészen konkrétan csodálatos fülének köszönheti azt a minden harmóniai, hangnemi körülményre azonnal reagáló intonációs készséget, amely többek között olyan követhetővé teszi előadásában a zene legmélyebb folyamatait, és átlátszóvá teszi a zenei szerkezeteket. Énekel, játszik, táncol, beszél, például a hamburgi Bach szonátájában. Artisztikus és intellektuális, bensőséges és könnyed egyszerre. Együtt él a zenével, benne él a zenében, páratlan zenei és hangszeres jelenség. Ő Rampal. A bőség zavara tesz valósággal bénává, amikor választanom kell, mivel jellemezzem ezt a tüneményt. Talán mégis a legtöbbet az mondja róla, ha egy Leclerc és egy Gluck interpretációs mozzanattal próbálom megragadni a jelenséget. Az első idézetben egyszerre van jelen a gyorsaság, a legato és staccato játék bravúrja, a variáló ösztön és a barokk kultúra mély átéléséből fakadó ízlés,
meg az udvari báj.

A másik példa Gluck Orfeuszából való. Álomhangjával, hangokká testesült szomorú idealizmusával, bizonyára sokak szemébe csalt könnyet, emblémája lehetne Rámpál budapesti koncertjeinek, egy új Orfeusz járt közöttünk.

0: A következő olyan kritika, ami Gyuri a teljes szívéből mondott, és a hallgatókhoz is így ért el, szerintem. Az ő egyik kedvenc hegedű művésze Isaac Stern. 1994. április 17-i új zenei újságban hangzott el. Itt is csak azt tudom mondani, hogy ezt könny nélkül nem lehet végighallgatni.
1: Az évad egyik felejthetetlen hangversenyén Rolla János jóvoltából és a Liszt Ferenc Kamarazenekar maximálisan a nagyművész szándékát és játékát szolgáló kíséretével Isaac Stern hegedült a Zeneakadémián. Jelenség most is, amit, akit két évvel ezelőtti budapesti hangverseny alkalmából is csak szegényesen tudtam szavakkal megidézni, a kisugárzását érzékeltetni, koncertjének hangulatából és üzenetéből a leglényegesebbet megragadni. Most éppen 74 éves és épp oly adakozó mágnás, mint koncertpályafutásának több évtizedes delelője idején volt. Műsorán nem kevesebb, mint három hegedű verseny szerepelt, Johann Sebastian Bach ámol koncertje, Mozart D-dur és A-dur versenyműve, valamint a közönség tomboló lelkesedését viszonzó ráadásként a G-dur koncert fináléja. Ahogy elkezdte az első kétnegyedes ámol tételt, és meg a C-dur andantéban is úgy éreztem, mintha kötképből, távoli, fátyolos emlékek messzességéből fokozatosan bontakozna ki a várt jelenség. Még a 75-76 éves Misha Elman is eszembe jutott, akit nem sokkal halála előtt egy párizsi hangversenyteremben Spor Gesang szénéjének szólistájaként hallottam. Ám ez csak életkori és külsőséges asszociáció lehetett, annyival intenzívebb volt Stern zenei jelenléte az első hangtól kezdve, annyival mélyebbről szólt hozzám, hogy csak a vonós kifejezés hangvolumene, az egyelőre alig érzéki hegedű hang jelleg éveztetett meg. Azután fokozatosan rájöttem, hogy mi a különös ebben a tónusban, mivel keveredik az öregség íze. Mintha a csodás Guarneri del Gesù hangszer századának hangideálját, eredeti tónusát hozta volna vissza ez a hegedülés. Most már nyilvánvalóvá lett, hogy a hallatlan tudatossággal kiépített vonás hosszak, a hegedű megszólalása után vibráló balkéz, és a hangerő pianissimo és mezzoforte közötti alapszintje együttesen, miközben az életkornak megfelelő természetes kifejezési szférát létrehozza, csalóka módon, a hangzás révén egy historikus előadási mód benyomását kelti. És egyszerre csak olyan érzésem támad, mintha Stern Bélből készült húrokon játszana. A Bach koncert 9/8-os fináléja rövid időre kizökkentett ebből az álomitas hangulatból, mert itt az nyugözött le, hogy Stern mindenkori hangszeres technikája, frazeálásainak ereje, játékának dinamikája és ritmikus feszessége ma is eleven valóság. A D-dur Mozart koncertben azután folytatódott a régi zenélés, így neveztem el magamban. A katonakoncertek típusára 1800 körüli ideológia és világérzés hatására rárakodott máz alól egyszer csak kibújt a Mozart zene üde, derűs, játékos, személyes katonásdia, és olyannyira visszavitt a 18. századba, hogy ezúttal szinte nem is esett jól meghallani az első tétel végén a Joachim kadencát. A nagyművész játékától kapott élményben a lenyűgöző egyéniség hatása és a zenélésnek talán az életkorral magyarázható lontánó hatása keveredett. Bölcsen játszik, jegyezte meg valaki mögöttem, másképp közelítve a hallottakhoz. És elkövetkezett az A-dur hegedű verseny. Csak a java maradt mindennek, bölcsességnek, öregségnek, teljes és maradéktalan instrumentális virtuózitásnak és egy rendkívüli muzsikus egyéniség lenyűgöző hatásának. Ami az E-dur adagióban történt, azt nem tudom elmondani. Valószínűleg mély szomorúság lebegte körül a hangokat, nem volt magányosabb lény a világon, mint ez a sikeres ember, ez a sztár virtuóz, aki a pódiumon állt, és sötét keretes szemüvegében a kottaállvány mögött csak magának hegedült. És a Mozart zene beszélt. Sosem tudtuk, hogy ilyen mélyen beléivódott a beszélés barokk elve, hogy a vér összetételéhez tartozik. lélegzetelállító volt, utánozhatatlan. És az volt a finálé is. Nem hallottunk soha szomorúbb menüettet, soha ennyire nem igazán táncosat, csak a tempója volt menüet. A hangok, hangcsoportok, zenei szavak és félmondatok szinte mesztelenül mutatták meg legbensőbb értelmüket, a társasági hang mögött a lélek egyedül valóságát, hogy azután, mint valami kráterből törjön fel az indulat az Ámol trióban. Itt különösen nagyszerű partneré vált a zenekar. Minden primer eseménynek hat ebben az előadó művészetben gesztus, beszéd, tánc, indulat, témaindítás, hangerőváltás, cezúra, és végül a ráadásról. Franz Brüggen pesti szólóestje után azt hittem, hogy a ritmus karaktereknek nem lehet nagyobb költője nála. És íme kiderül, hogy a legnagyobbak tulajdonképpen mindannyian testvérei egymásnak. Stern hegedűjén ugyanazok az eleven, ellenállhatatlanul feszes és mégis táncoló, játékosan könnyed ritmusok kelnek életre, végtelen rugalmassággal. A teljes élet igézete ugyanúgy a kivételes kereskedtel megtalálni egy bűvész trükk eleganciájával elénk varázsolja. Szegényebben halnánk meg, és szűkösebbek lennének a zenéről való fogalmaink, ha nem lettünk volna ott ezen a Stern koncerten április 12-én a Zeneakadémián.

0: És következzék még egy kritika, mégpedig az utolsó, ami elhangzott az Üzenei Újságban 97. november 8-án. Ez most is szíven üt egyébként, nem csak azért, mert nagyon szép kritika, hanem azért is, mert az utolsó, és gondolom, te is így vagy ezzel.
1: Én így vagyok ezzel, megerősíti az én érzelmeimet ebben a kritikával kapcsolatban, hogy egyszer Gyuri halála után oda jött hozzám Perényi Miklós, és azt mondta nekem, hogy tudod, Marika, hogy én fogtam vele kezet utoljára ott a francia intézetbe, ahol ez a Ötvös Péter féle tévéfilm készült a francia televíziónak. Én voltam előtte bent, én játszottam, jöttem ki, Gyuri jött be, kezet fogtunk, egy-két szót váltottunk.
2: Perényi Miklós korunk egyik legnagyobb vonós előadó művésze, akiben megítélésem szerint a hangnak, a hangképzésnek, a hangzásnak, a zenei megszólalásnak az az eszménye született újjá, amelyet a platoni ideák honából Pablo Casals hozott ember lakta földünkre. Tudom, hogy ennél nem lehet magasabbra emelni a mércét. De aki részese volt a kedesti misztériumnak, amikor Perényi csellóján, mint egy teremtésaktus első mozzanata, mágikus hangzással kezdetét vette Kodály pentaton mitosza, kiózanító hivatalos címén a Gordonka zongora szonáta, vagyis a négyes ópusz fantáziatétele, bizonyára nem tartja túlzottnak a lelkesedésemet. Ez a hang a semmiből érkezik, és ahogy kiteljesedik, az egész világegyetemet átfogja. Körülvesz bennünket, otthonunká válik. Visszatérve a teremtés hasonlathoz, kezdetben teremtette Isten a hangot, és a hang igévé lett. Ahogy lélekben a zongora belépésére, a másik téma megszólalására készülök fel, emlékezetem felidézi arról a bizonyos washingtoni történelmi hangfelvételről Bartók Béla zongorájának hangját a Kreutzer szonáta szélesre táruló kapujában. Ezt a csodát természetesen egy fiatal zongoristától bármi tehetséges nem várhatjuk el. De a hangverseny a maga egészében messze menően igazolja Perényi partnerválasztását. Várjon Dénes erőteljesen fejlődik, egyre tartalmasabban, egyre teljesebb körű kifejezéssel játszik, technikai és zenei értelemben egyaránt emelkedőben az útja. És egy ilyen hangverseny, a lehetőség, hogy másfél órán át együtt muzsikálhat Perényivel, hogy részese lehet a legmagasabb rendű zenei interpretációnak, felmérhetetlen, tovább lendítő erőt jelenthet számára. Hadd hivatkozzam csak a gyönyörű Kodály művet követő F-dur szonátára, Brahms 1886-os remekére. Mindaz, amit elementárisnak érzünk Perényi kifejezésmódjában, jelen van itt. Az átélés belső fűtöttsége igazolja a vonós artikuláció szélvészszerű erejét. A természeti megnyilatkozásként ható, a szintaxison messze túlmutató hangsúlyok tombolását, a formálás sodrását. Az első tételre gondolok, amelynek óriás izmai ebben az előadásban kifeszültek. De utalhatok a Mozkercó szenvedélyére is, amely ellenállhatatlan és magával ragadó volt. Amikor eljön a Fizdur adagio órája és a cselló pengetett, de súlyos hangjaiban megtestesülő szívdobogás dallamként és harmóniaként vetül ki a zongora panasz témájában, már tökéletesen más lelki tájakon járunk, az intenzitás azonban változatlan marad. És éppen a legidegenebb hang nem adja meg végül is a legszélesebb körben a négytételes szonátaciklus, moll és dur, F és fis szélsőségeinek rendkívüli kohézióját. Hogy jön létre mindez? Miféle láthatatlan és kibogozhatatlan szálak fűzik össze a zseniális előadót a nagy zeneszerzővel? Ez az ő titkuk. De a hang most már, mint a mű hangja, megszólal és tovább zeng az időben. Ezekhez a mélységekhez méltatlan az a Rossini témára komponált, sok csellista által játszott variációsorozat, amelyet talán Martinu első Gordonka zongora szonátájának szerzői előjátékául szántak az előadók, bár igaz, hogy ennél egy-két évvel később keletkezett. Különös persze, ha mindkét instrumentum előadóját párhuzamosan készteti technikai bravúra a szerző, és nem akármilyen élmény megtapasztalni, mint alakul át Perényi csellója Paganini hegedűjévé. Zeneileg azonban a Kodály Brahms útvonal folytatására a szonáta kezdetéig várnunk kell, sőt arra, hogy emlékezetes hangversenyélményt vigyünk belőle haza még tovább, a harmadik tétel szenzációs duó előadásáig. Egészen kivételes élmény azután ismét a hangverseny zárószámaként Defaya 7 népszerű spanyol dalának előadása. A cselló hang, most az ének hang magasságában daloló melódia hangja kettős értelemben tiszta, abban az értelemben, hogy csalaktalan, és abban az értelemben, hogy egy szöveg, egy szituáció, egy érzés és az éneklő ember tolmács nélküli szószólója közvetlenül magája a léleké. Elragadó tolmácsolás, utánozhatatlan. Karakteres a zsáner értelmében is, de ugyanakkor valahogy önmaga fölé is emelkedik. És még hátra van egy csoda, első ráadásként Chopin öregkori Gordonka zongora szonátájának B-dur largó tétele. 27 ütemnyi álom tele nosztalgiával. A varázsos előadás megmutatja, hogy valójában ennél is több. Végtelen egyszerűségében a kor zongorán megszólaló énekdallamainak egyik leginkább letisztult mintáját csodálhatjuk, a Chopinét, de lehetne a Schumanné is. Egy lényeges darabja, hangja ez az egész századnak, mert ilyen is van, a németek Zeitgeistnek nevezik.

0: Százesztendeje született Gróh György. Műsorunkban ráemlékeztünk egykori munkatársával, Zsoldos Máriával. Varga Dönn a társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő, Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Old Ed Jazz adásában Evi Filippu és Robert Lukacsu Love at Last Sight című albumát mutatjuk be. A görög születésű vibrafonos énekesnő és a román származású bőgős bemutatkozó lemeze akár zenei önéletrajzként is felfogható. Saját szerzeményeken, improvizációkon, illetve kortárs és jazz zeneszerzők darabjain keresztül helyezik új megvilágításba a folklór, jazz és klasszikus zenei hagyományt. Old Ed Jazz. Evi Filippu és Robert Lukacsu. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége Elena Vahala hegedűművész.
2: Érdekes felfedezni, hogy a zeneszerzőknek ugyan vannak világos instrukcióik, ötleteik, vagy nagyon precíz elképzeléseik, de legalábbis akikkel én dolgoztam, nyitottak voltak eltérő megközelítésekre is. Felismerték vagy elfogadták, hogy a kotta tulajdonképpen térkép.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Elena Vahala. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Muzika sacra. Egyházzene.

Augusztus 30-a és szeptember 10-e között zajlik a Zsidó Kulturális Fesztivál. Az eseménysorozat évről évre betekintést enged a több ezer éves hagyományba, a történelmi szokásokba, a magyarországi és más népekkel együtt élő zsidó közösségek kultúrájába, így természetesen a szakrális zene kedvelőinek is tartogat csemegéket. Mai adásunkban ezekről hallunk. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence.

0: Idén már 28. alkalommal zárul a nyár a Zsidó Kulturális Fesztivállal. Koncertek, előadások, beszélgetések, szakrális események váltják egymást két héten keresztül. De mi is történik mostanában a zsidóság egyházi zenéjében? Hasonlóak vagy mások a tendenciák, mint a keresztény egyházakban? Veres Emese Gyöngyvér székehídi Hajnalkát és Fekete Lászlót kérdezte.
1: A Rosh Hashanah, magyar fordítás az év feje, az emberrel teljes világ teremtésének az ünnepnapja. Ez az ünnep az úgynevezett bűnbánó ünnepek körébe tartozik, és az új évhez megtisztult lélekkel kell érkezni. Már az ünnepet megelőző szombat kimenetel után bűnbocsánati imákat mondunk, még hajnal hasadta előtt, és ez egészen tart a Rosh Hashanah után 10 nappal lévő Jom Kippur napjáig. Zeneileg a bűnbánó ünnepek egy más dallamvilágot jelenítenek meg a hétköznapok, szombatok, vagy éppen a más tórai ünnepek zenei világához képest. A szöveganyag is lényegesen gazdagabb, ugyanis az említett bűnbocsánati imák, majd ahhoz kapcsolódó bűnvallomások is olyan részletességűek, amelyek az ember lelkiismereti munkáját időben megsokszorozza. Az ünnepi kötetek vastagságán is látszik. Egyébként a bűnbánó ünnepek világa kántori elimádkozói, meg egyáltalán imádkozói szempontból a legnagyobb kihívás. Rengeteg olyan szövegrész fordul elő, amivel csak ilyen alkalmakkor vagy más bőtnapi bűnbocsánat, bűnvallomás tematikájú imákkal gazdag. Általában elmondható a zsidó imádkozásról, hogy tulajdonképpen a napi imádkozás szövegtörzsére épül, amihez a szombatok, az ünnepek szövegtöbleteket adnak hozzá, vagy éppen a szövegelvonásokat. Az aktuális tartalomtól függően, de a többleti tartalom a jellemző. És a Rosh Hashanah ünnep zeneileg a leggazdagabb dallamokban, egyáltalán imádkozási kötelezettségben.
2: A zsidó fesztiválnak a vége fele köszöntik is az új évet, de sokkal könnyedebben, mint ahogy Fekete László főkántor úr leírta az ünnepet. Ezek szerint a könnyedebb műfaj is belefér a szertartásba.
3: Én azt gondolom, hogy tavaly az új év volt a fő vezérmotívuma a koncertünknek, és magyar kántorok mutatkoztak be a mi zsinagógáinkból, illetve volt egy meghívott izraeli kántor, aki Torontóból érkezett hozzánk, Haim Stern. Idén más volt a koncepció. A fő vonal, Le Dorvador, nemzedékről nemzedékre. Tehát nagyon fontos a zsidó vallásban a hagyomány, a tudás átadása, és tulajdonképpen ez alapján hívtam meg a vendégművészeket is, hiszen a legkiemelkedőbb és a világhírű főkántor, aki New Yorkból érkezik hozzánk, Netanel Herstik, akinek az édesapja innen vándorolt el 3 éves korába a szüleivel együtt, és 14 generációra visszamenőleg kántor dinasztiáról beszélünk. Tehát ha tényleg azt mondjuk, hogy a hagyomány öröklődik, akkor mi sem mutathatja jobban, mint hogy egy ilyen fantasztikus örökséggel érkezik hozzánk ez a kántor. Az est karmestere Daniel Grossman, akinek az édesanyja szintén magyar származású. Ő Münchenben született, de körülbelül 20 évvel ezelőtt megalapította a Jewish Chamber Munich Orchestra zenekart. Ez egy olyan kamarazenekar, ami a kultúrák közti párbeszédre koncentrál úgy, hogy a zsidó hagyományokat viszi tovább. Tehát Daniel az egész munkásságát erre tette fel, tehát szintén megint visszaköszön az, hogy nemzedékről nemzedékre visszük tovább a hagyományt, és ismertetjük meg az emberekkel a kultúrát. Kelemen Barnabást pedig azért hívtam meg, mert én régóta figyelem az ő munkásságát a feleségével együtt, hát egy fantasztikus fesztiválakadémiát építettek fel, lefedve az összes korosztályt, a kicsiktől a nagyokig, mesterkurzusokkal, koncertekkel, hegedű iskolát teremtett, és gyakorlatilag azt a hagyományt vitték tovább, és ötvözték, ami a magyar hegedű iskolára visszamenőleg pár száz évre jellemző. Tehát itt is nagyon fontos fontos volt az, hogy a hagyományt, a tudást örökítjük tovább. És maga a műsor szerkezete pedig, hát most már ugye mondhatom azt, hogy 17. éve ez az egész kántorkoncert, ami már tavaly elindult a Dohány zsinagógában, az újpesti kántorkoncertekből nőtte ki magát, és az volt a tapasztalat, hogy ne csak szimplán kántorimák hangzódjanak el, hanem más művek is, mert hogy a közönséget ki kell szolgálni, a közönség sokszínű, ízlésű, és tulajdonképpen most is úgy szerkesztettük meg a műsort, hogy van a hagyomány, a kántorimák, ami a legfontosabb dolog, tehát ez egy csodálatos, szép hagyomány, és tényleg művészi szintre emelődött pár száz év által, és ugyanakkor klasszikus művek is szerepeljenek benne, mert aki például klasszikus zenei beállított, az is ismerkedje meg a kántor művészettel, illetve könnyedebb, Izraelben most nagyon divatos az, hogy kántor imákra könnyedebb hangszerelés, szimfonik zenekaros hangszerelést valósítanak meg, és gyakorlatilag ezzel pedig bevonzódhatnak olyan hallgatók, akik fiatalabb korosztály, tehát próbáltuk úgy összeállítani a műsort, hogy minden igényt kielégítsen, ugyanakkor más vonulattal is megismerhetessenek a hallgatók.

0: Ezen a fesztiválon is lesz olyan könnyedebb feldolgozása a zsoltároknak, amely talán illusztrálja mindazt, amit Székelyhidi Hajnalka mondott. Hogyan tekintenek önök ezekre a keresztény egyházban dicsőítő énekeknek nevezett feldolgozásokra? Megengedi a zsidó hagyomány ezt?
1: Kétségtelen, hogy az előbbiekben az ünnep nagy jelentőségéről, bizonyos értelemben súlyosságáról, szinte drámaiságáról szóltam, de a szertartási zene nem okvetlen, csak ennek a nyomán lépked. Attól, hogy egy ima súlyos tematikát fogalmaz meg, az nem jelenti azt, hogy abban ne lehetne perspektíva. Az nagyon gyakori, hogy a kántor recitálja a hagyományos dallamot, vagy éppen annak feldolgozását, de ugyanaz a szöveg aztán egy ismétlésben, vagy éppen egy zenei beemelésben könnyedebb, vagy egy vidámabb hangvételt is megenged, amelyben benne van a bizakodás is. Az, hogy az ima jól ér el az örökkivalóhoz, és jól hat vissza ránk is. Másfelől pedig a közösségnek a bevonása az imádkozásba egy fontos kántori feladat. A kántorság aranykorára jellemző volt a 20. század első felére. A kántor odát reggel, a nagy kántorokról beszélek, akik szinte énekművészi sztárként funkcionáltak. Nekem elmondta egy hívő, aki rendszeresen járt a Mose Kusevicki vezette istentiszteletekre, hogy a Bétél zsinagógát New Yorkban 8 órakor reggel már be kellett zárni, mert olyan tömeg volt, és 8-kor odaállt, és 12-ig csinálta. Énekelt, és a kórus megszólalt. Valóságos koncert számba ment, leszámítva persze, amikor volt a tóraolvasási rész, amely egyébként liturgiai szempontból az istentisztelet csúcsa, tehát a tórai szakasznak a felolvasása, és ilyen időmennyiségben képes volt celebrálni. Nekem szerencsém volt 86-ban több más Goldmark-kórus taggal meghallgatni Móse Esternek az istentiszteletét a jeruzsálemi nagy zsinagógában, ahol is egy perzsa zsidó fiúnak volt a bármicója, és fölkérték rá Móse Esternt, aki a Hesszikhez hasonlóan egy korszakos jelentőségű pesti születésű kántor, a minden idők egyik legnagyobbja, és ráadásul meghatározó módon, tehát ma is követői vannak. És ő is oda 8-kor végigcsinálta az egészet. Ma ez azért nincs ennyi türelem a hívők részéről. És ma inkább az ízlés abba az irányba modulálódik, hogy a közösség jobban részt akar venni benne.
0: Ehhez kellenek a könnyedebb hangvételek?
1: Igen. Ma már ez egy nyomatékosabb elvárás, mint korábban volt. Én emlékszem gyerekkoromban is, hogy hallgattam a szintén zseniális kántort, Urán Mártont, aki a Strasbourg-i működésével szintén világhírre emelkedett. 3-4 évesen is érzékeltem, hogy itt valami különleges szól. És amikor átment a dohányba, akkor fájlaltam magamban, hogy vajon milyen lesz a követője. A követője egyébként egy fenomenális hangú kántor volt, Sándor László ügyvéd. Egy kicsit Nógrádi Gergely hangjára hasonlított az övé, őt is úgy hallgattuk. De abban mégis van fejlődés, hogy a közösségnek több szerep jut, ugyanis a imákra válaszolni kell a közösségnek. És hogyha tudnak imádkozni, akkor egyszerre megszólal a templom. Az más, mint hogyha csak a kórusnak intenek be.
0: Önök mindketten tanítanak, képeznek kántorokat is. Akkor egyaránt felkészítik a hagyományra és a könnyedebb hangvételre is, vagy önök csak a szertartásra képzik ezeket a kántorokat?
2: Én először, amikor ide kerültem 2003-ba, akkor hangképző tanárnak kerültem ide, és mindig el szoktam mesélni, hogy mindennek az alapja az énektechnika. Tehát ahhoz, hogy egy őszi nagy ünnepet végig tudjon imádkozni, nagyon komoly fizikai állóképesség kell. Tehát az, hogy ösztönösen énekel, nagyon könnyen lerekedhet, nagyon könnyen elfárad a hang. Tehát meg kell tanulni a torkunkban lévő hangszert használni. És szépen lassan, amikor 2-3 éve tanítottam itt klasszikus énektechnikát, klasszikus darabokat, keletkezett a hallgatók részéről egy igény, élmény, és ezt mindig el szoktam mesélni, és mindenki mosolyog rajta, hogy jött hozzám Zucker Imánuel, aki már egy nagyszerű kántor, és nálunk már oktató, hogy hajni, hát mikor énekelünk valami zsidósat, hát valamit most már kéne. És akkor szépen elkezdtem utána kutatni, és ezt az irodalmat megtanulni, mert nagyon szép és nagyon jó dolog, hogy Mozartot, Haydnt, romantikát, késromantikát, 20. század tanulnak a hallgatók, de hát azért mégiscsak az, ami a szívükhez közel áll, azt is kell tanulni.
0: A zsidós ebben az esetben?
2: Nem volt. Tehát ebben volt kis kezdetleges imarészlet, aztán volt benne jidisdal, szefárdal, sok minden, de hogy haladtunk az oktatásba előre, én magam is megtanultam ennek a kántorművészetnek az irodalmát. Ez egy gyönyörű irodalom. Hatott rá bécsi klasszika, a nagy kántorok Németországba, Ausztriába, és hát erről a Laci külön tárgyat tanít. Gyakorlatilag maguk is komponáltak, kórusokra írtak műveket, tehát egy gyönyörű irodalma van, és bizony most hallhatjuk majd szeptember 2-án a Dohány utcai zsinagógában Netanel Herstiktől, hogy milyen komoly technikai felkészültséget, micsoda koloratúrákat, mekkora íveket kell egybe énekelni, és mögötte ott van a hagyomány. Tehát a klasszikus énektechnika és maga a hagyomány gyönyörűen ötvöződik, aki egy ilyen szinten műveli a kántorművészetet.

0: Nagyon fontos hozzátenni, hogy a kántoroknak az oktatásában kántoroktatók vesznek részt, és van egy hangképzési része, amit én tanítok, tehát nem keveredik a dolog, és gyakorlatilag aki az egyetemünkre jelentkezik, mindenképpen zsidó vallással vagy betérési papírral kell, hogy rendelkezzen, és férfi jelentkezők jelentkezhetnek hozzánk. Tehát ez egy nagyon fontos része az oktatásunknak.
1: Tehát akkor itt a hagyomány még mindig oly erős, hogy női kántor nincs is.
0: Tehát a mi egyetemünk a neológ hagyományt képviseli és viszi tovább. Ez a mi szabályzatunkban benne szerepel, de a közösségünk, a vallási közösségünk ernyő szervezetében most már a reform közösségek is beletartoznak, ahol igenis működnek női kántorok, akik külföldön végeztek reform egyetemen, de Polnauer Flóra, de a mi egyetemi oktatásunkban nem.
1: Az biztos, hogy aki elmegy a zsidó kulturális fesztiválra, az megtapasztalja mindazt a fajta zsidóst, ahogy fogalmazott ugye Székely Hidi Hajnalka, hiszen nagyon sok minden lesz. A kántorkoncert mellett lesz majd az új évköszöntés is, ami könnyedebb hangvételű lesz, de zsoltárfeldolgozástól kezdve nagyon-nagyon sok mindenbe bele lehet kóstolni.
0: A zsidó zene sokszínűsége gyakorlatilag a fesztivál hűen tükrözi. Nem csak zenei műsorok, hanem kulturális műsorok is megtalálhatók, tehát fantasztikus a paletta, és mindenkit arra biztatok, hogy mazsolázzon a műsorok közül, mert rengeteg értékes és izgalmas produkciót láthat és hallhat a közönség, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Visszatérve a sokszínűségre, a mi Isten tiszteleteink is kezdenek folklorizálódni. Tehát bejönnek olyan izraeli dallamok, az Oseh Shalom, Nurit Hirschnek a szerzeménye. Az Isten tiszteletek végén minden egyes alkalommal elhangzik, és a közösség együtt énekli, és ennek az együtt éneklésnek van egy együvé tartozás érzése. De ha az izraeli zene életbe belehallgat az ember, és egy kicsit szörföl a neten, akkor azt látja, hogy nagyon nagy divatja lett annak, hogy vallásos imaszövegeket különböző zenei feldolgozásban hallhatunk. Jazzben, szimfonik feldolgozásban, és egy nagyon szélesre nyílt paletta az, ami a fiatalokat megszólítja. És itt van egy nagyon érdekes dilemma, hogy a fiatalok jönnek be a mi zsinagógáinkba, és vannak ezek a gyönyörű szép dallamaink, amit mi a Lacival nagyon-nagyon szeretünk, Zulcer Lewandowski dallamok, amiket mi valljuk, hogy meg kell őrizni, mert hogy olyan értéket, olyan zenei értéket képviselnek. Ugyanakkor, ha a fiatalokat meg szeretném szólítani, akkor ezek a bizonyos, könnyedebb Karlebach dallamokat érdemes beemelni az Isten tiszteletbe, hiszen a fiatalok erre nyitottak. Tehát akár tetszik, akár nem, lehet, hogy az én zenei ízlésem egy picit másabb, de ahhoz, hogy közösséget építsünk, és én ezt vallom is, és az oktatásomban is vallom, hogy a régit megőrizve, de az újat befogadva kell nekünk a világra nyitottnak lenni, és a zsidóságunkra. De amit mi Fekete László kollégámmal vallunk, hogy van egy vezérfonal, amitől nem lehet eltérni, és természetesen a kántor hozzáteszi a saját ízlésvilágát, és a közösség igényét is hozzáigazítja, és oda kell figyelni a fiatalokra, pontosan ezért, mert a világ felgyorsult. Azok a dallamok, amikre régen idő volt, időt hagytak, az Isten tiszteletek sokkal gyorsabbak, bizonyos részeket kihagynak, pontosan azért, mert az emberek rohannak dolgozni, munkából érnek fáradtak, de bizonyos dolgokat kötelességünk megtartani, és azt gondolom, hogy ezeket a hagyományos, nagyon szép dallamokat is őriznünk kell. Úgy, hogy közbe hozzáemeljük esetleg az újat.
2: Mennyire összetett jelenség a zsidóság zenei használata? Tehát nem csak művészi, nem csak zenei, nem csak rituális szempontokra is kell figyelni olykor. Volt egy nagyszerű kántor, akit nekem volt szerencsém ismerni, bizonyos Moshe Kraus, 100 évesen ment el az örök létbe, 90 éves kora után is még odaállt elimádkozni. Nagyon híres kántor volt, és ő mesélte nekem, hogy például azért is voltak ilyen populáris dallamok, de meg már az ő gyerekkorában is. Például Oroszországban, amikor a zsidók együtt imádkoztak, abban veszélyt éreztek, hogy összejönnek, és akkor ők nem értenek azon a nyelven, amin imádkoznak, és konspirálnak, és összeesküvés, és minden. küldtek oda besugókat, meg kintről fülelték, hogy mi hangzik el, és akkor beletettek ilyen népszerű dallamokat, és azt meg jó sokáig lehetett mondani a hosszú ima szöveg miatt, és akkor, ja, csak ez van, akkor legyintettek rá. Szóval művelődés történeti szempontból ez valóban egy pontos analitikát kívánó dolog.

0: Mai műsorunkban Székelyhídi Hajnalkával és Fekete Lászlóval beszélgetett Veres Emese Gyöngyvér a közelgő zsidó kulturális fesztiválról és a zsidó egyházzenészek mindennapjairól, közben pedig a zsidó szakrális zene különböző műfajaiból idéztünk. Szombati műsorunkban a Mohácsi Vész 500. évfordulójáról emlékezünk meg Hidas Frigyes Requiem minden háborúk minden halottjáért című művének részleteivel. A riporter Veres Emese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is búcsúzom, Uzsali Bencét hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30. Híreink következnek.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Emellett átnézik azokat a beruházásokat, melyeket évekkel ezelőtt kellett volna elindítani, és kivizsgálják, hogy miért nem kezdődtek el. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A bankok gyorsított külön eljárással és tanácsadással segítik a programban résztvevőket. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A testület délelőtti ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor eredménytelennek nyilvánították a meghallgatások után. Unger Anna jelölését a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az NVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. Tar Zoltán szerint a vereség emlékezete nem csak a veszteségről szól, hanem arról is, hogyan képes egy nemzet talpra állni a vereség után. A Magyar Nemzeti Levéltárban holnaptól látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász és az Ökumenikus Segélyszervezet is adománygyűjtést indítottak károsultak megsegítésére. Nagyon súlyos a norvég király állapota. Családtagjai mellette vannak, tudatta a királyi udvar. 5. Haraldot 10 napja ápolják kórházban bakteriális fertőzéssel. 89 évével jelenleg ő Európa legidősebb uralkodója, aki 1991 óta a Skandinávország ceremoniális államfője. Halála esetén fia Hákon herceg kerülne a trónra. Végül a hazai időjárásról. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős idő lesz holnap, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 24, a Velencei tó 22 fokos.
2: Híreket hallottak. koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Kérem, hallgassák meg Beethoven D-dur szerenádját, opusz 25. Előadja Pivon Gabriella fuvolán, Iván Tíme a hegedűn és Juhász Barna mély hegedűn. A felvétel a Budapesti Fesztivál zenekar próbatermében 2025. október 12-én készült.

0: Beethoven opusz 25-ös D-dur szerenádját hallották. Pivon Gabriella fuvolán, Iván Tíme a hegedűn, Juhász Barna mély hegedűn játszott. A felvétel a Budapesti Fesztiválzenekar próbatermében 2025. október 12-én készült. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Acél Péter volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Kovács Gergely zongora estjét közvetítjük. A felvétel a Zeneakadémia Solti termében 2025. február 13-án készült. Elsőként Liszt Ferenc első Dezdur balladáját hallják.

Liszt Ferenc második hámol balladáját hallották. Frédéric Chopin művek következnek, elsőként az első G-moll ballada, opusz 23, Kovács Gergely zongorázik.

Az első G-moll után Chopin második F-dur balladáját hallják, opusz 38. Kovács Gergely zongorázik, a felvétel a Zeneakadémia Solti termében 2025. február 13-án készült.

Chopin második F-dur balladája után a harmadik A-dur ballada következik, opusz 47. Kovács Gergely zongorázik.

A harmadik Ásdor ballada után Chopin negyedik F-moll balladáját hallják, opusz 52, Kovács Gergely játszik zongorán.

A negyedik F-moll ballada után ráadásként is egy Chopin művet játszott tavaly Kovács Gergely a Zeneakadémián, a Cis-moll Nocturne hangzik föl, numero 20.

0: Ráadásként hallották Chopin Cis-moll nocturnjét numero 20. Kedves hallgatóink, Kovács Gergely zongora estjét közvetítettük. A felvétel a Zeneakadémia Solti termében 2025. február 13-án készült. A hangmérnök Lakatos Gergely, a zenei rendező Weisz József, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova péntek esti műsorában egy lett, egy amerikai és egy svéd szerző alkotásaiból válogatunk. Először a fiatal Kristaps Peterson kórusművét a Magyar Rádió énekkara adja elő, majd George Crumb varázsol elénk képzeletben egy bálnát. Végezetül Anders Hilborg 13 perces szimfonikus darabja szól, melyben egyáltalán nem alkalmaz ütőhangszert. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban. Idén emlékezünk meg az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulójáról. A Musica Sacra műsorában Hidas Frigyes Requiem minden háborúk minden halottjának emlékére című alkotásának részlete szól. Énekes szólisták, az Ave Sol kórus és a Litván Nemzeti Hadsereg zenekarának előadásában. Vezényel Guntis Kumacevs. Musica Sacra. Szombaton 9 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban kérem hallgassák meg Mstislav Weinberg 21. Kaddish szimfóniáját, opusz 152. Hulkár Szabirova énekel, Gidon Krémer hegedűn játszik. A Francia Rádió Filharmonikus zenekarát Mirga Grazsinétila vezényli. A felvétel Párizsban, a Francia Rádió auditoriumában 2025. november 14-én készült.

0: Mieczysław Weinberg 21. Kaddish szimfóniáját hallották, opusz 152. Hulkár Szabirová énekelt, Gidon Krémer hegedűn játszott. A francia rádió filharmonikus zenekarát Mirga Grazsiné Tilá vezényelte. A felvétel Párizsban a francia rádió auditoriumában 2025. november 14-én készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is elköszön, és további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az arckép e heti vendége Elena Vahala, hegedűművész.
2: Érdekes felfedezni, hogy a zeneszerzőknek ugyan vannak világos instrukcióik, ötleteik, olykor nagyon precíz elképzeléseik, de legalábbis akikkel én dolgoztam, nyitottak voltak eltérő megközelítésekre is. Felismerték vagy elfogadták, hogy a kotta tulajdonképpen térkép.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Elena Vahala. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. A rádióhangversenyek adásában Vizsói Lívia fagottozik, Varga Laura fuvolázik, Tóth Györgyi oboázik, Gregsa Márta hegedül, Rácz Gábor brácsázik és Tóth Németh Henrietta gordonkázik. Az előadott művek átfogják a barokk és klasszicista korszakot, trió és kvartett formájú kamaramuzsika szól. A június 4-i koncert a Dohnányi Ernő Zenei Központból, szombaton 16 óra 20 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
3: Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula, aki ezúttal két amerikai szerző művével várja a napjaink zenéje iránt érdeklődőket. Elsőként egy állítólagos táncos könyv hangjai elevenednek meg. A Kronos Quartet 1993 végén kérte fel John Adamset, hogy írjon számukra egy új alkotást. Ekkor döntötte el az akkor 46 éves alkotó, hogy mint addig már számtalanszor valami szokatlant hoz létre. Ez lett János állítólagos táncos könyve, melynek mind a 10 tétele egy olyan kitalált táncvilág, mely Adamsnél jelenik meg először. A tételek elnevezése is egyéniek. A lovaglás az óceánparton mint egy keret szerkezetbe rendezi a köztes 9 tételt, melyeknek pontos címeik Nipplnéne, ó az a harsány, Kutyalekvár, Paván, hisz ő olyan szép, Csontreg, Habanera, Bolondéria, Kalapács és véső, Aligátor lépcső és Szerenád. A 35 perces darabban azonban nem csak a vonósok hangjai, hanem előre rögzített preparált hangzások is megszólalnak. A mű ős bemutatójára 1994. november 19-én kerül sor Kaliforniában, akkor, miként a most megszólaló lemezfelvételen is, a Kronos Quartet játszott.

John Adams János állítólagos táncos könyve. Az 1994-ben írt mű tétel címei: Lovaglás az óceánparton, Nipplnéne, ó az a harsány, Kutyalekvár, Pavan, hisz ő olyan szép, Csontreg, Habanera, Bolondéria, Kalapács és véső, Aligátor lépcső és Szerenád. A Kronosz kvartett játszott. S szólaljon meg még egy amerikai szerző darabja az Ars Novában. Steve Reich 1973-as zenéje, mely ütőhangszerekre, énekhangokra és orgonára készült. Igazi mantra zene ez, hiszen zeneszerzői gondolkodása igen közel áll az indiai rágákhoz, az azokban megjelenő apró, de folyamatos változásokhoz. Reichnél ezek az apró változások az orgonában és az énekhangokban megjelenő, egyre hosszabbodó hangokban kelnek életre. Érdekes, hogy a bemutató után a szerző megpróbálta kibővíteni férfi hangokkal és részfúvós hangszerekkel a kompozíciót, ezzel mintegy kiváltva az orgonát, ám ezáltal a darab elvesztette könnyedségét, lebegést adó érzetét, s vált vaskossá. Így a szerző ezt a változatot elvetette. Steve Reich zene ütőhangszerekre, énekhangokra és orgonára. A Steve Reich Ensemble játszik a szerző irányításával. A hangfelvétel a komponálást követő évben, 1974. januárjában Hamburgban készült.

0: zene ütőhangszerekre, énekhangokra és orgonára. Steve Reich 1973-ban írt művét a szerző együttese adta elő. Az Ars Nova ezzel véget ért. Holnap olyan művekkel várom önöket, melyek az idén 11. évadját megérő tavaszi kortárs zenei seregszemle a Bartók Rádió Artrium Fesztivál legszebb felvételei közé tartoznak. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Végéhez érkezik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál elmúlt heti hangversenyeinek programjaiból válogatunk. Felharsan a fanfár. Kürtök, fagottok és ütőhangszerek szólnak, majd faunok és táncok zárják az idei fesztivált. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból. Pénteken 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova péntek esti műsorában egy lett, egy amerikai és egy svéd szerző alkotásaiból válogatunk. Először a fiatal Kristaps Petersons kórusművét a Magyar Rádió énekkara adja elő, majd George Crumb varázsol elénk képzeletben egy bálnát. Végezetül Anders Hilborgs 13 perces szimfonikus darabja szól, melyben egyáltalán nem alkalmaz ütőhangszert. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Lemezbemutatóval készültünk. Evi Filippu, ütős és énekes, illetve Robert Lukácsú bőgős Love at Last Sight című albumát hallhatják mai összeállításunkban. Görög vibrafonos Evi Filippu, de Berlinben él, Robert Lukácsú pedig román származású, de ő is Németországban él. Saját szerzeményeken, improvizációkon, illetve kortárs és jazzzeneszerzők darabjain keresztül helyezik új megvilágításba a folklór, jazz és klasszikus zenei hagyományt. Áll a lemez ajánlójában. A vibrafon nagybőgő duó Love at Last Sight című megjelenő első lemeze akár zenei önéletrajzként is felfogható, amelyet Hayden Chisholm multi-instrumentalista muzsikus produceri munkája tesz teljessé. Szaxofonon játszik Chisholm az albumon. Zömében Robert Lukácsú és Evi Filippu témákat hallunk, de egyéb szerzők dalait is játsszák, tradicionális muzsika is helyet kapott a lemezen, csak a témacímeket mondom. Feed the Fire, She Dreams, A Boldly Delicious Slice of Watermelon, Oh on a Theme by Golic, Low Gravity, Trickle, Melody, I Love the Way You're Breaking My Heart, New Life, Eileen, azaz egy ír népdal feldolgozás, majd Your Own für John und Marty, Missing, és Alma Mia fér bele a mai összeállításba.

A mai All That Jazzben lemezbemutatóként hallhatták Evi Filippu, vibrafonos marimbás és énekes, illetve Robert Lukacsu bőgős Love at Last Sight című albumát. Közreműködött Hayden Chisholm szaxofonon. Feed the Fire, She Dreams, A Boldly Delicious Slice of Watermelon, Oh on the Theme by Golic, Low Gravity, Trickle, Melody, I Love the Way You're Breaking My Heart, New Life, Eileen, írnéptalfeldolgozás, Your Own, Für John und Marty, Missing és Alma Mia hangzott el. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Az Old Edge Jazz végén búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották. A hírekig szóljon Daniel Erdmann, Romy témája, a Daniel Erdmann's Therapie de Couple előadásában.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszint növelő feladatokban az erőmű működtetése érdekében. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Ficere Andreát. Az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, a zuglói egészségügyi szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg, az országos kórházi főigazgatóság vezetője Tóth Árpád. Az uzsoki főigazgatói tisztségre pályázatot írnak ki. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszercsomagjának kiosztása. A támogatásra csak nem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. A Klebersberg központ eddig több mint 208 ezer tanszercsomagot szerzett be, csak nem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet. A kiállítást eddig már csaknem 60 ezeren tekintették meg. Végül az időjárásról. Jelenleg 14 és 26 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 23-25 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, csak a Dunántúlon és a középső tájakon vannak elszórtan fátyolfelhők. Napközben többnyire mindenütt derült lesz az ég, de jelentős mennyiségű szaharai por szőri majd a napsütést. Eső nem lesz, néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó pedig 23 fokos. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezünk.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Kellemes éjszakát kívánunk minden kedves hallgatónak. Németi Attila köszönti önöket, a hangmérnök Mátyus Otto és a szerkesztő Katona Márta nevében, és most, hogy az éjfél elérkezett, megnyitjuk önök előtt a zene kapuját. 6 órányi klasszikus mű várja önöket. Ez az idő nem a rohanásé, hanem a figyelemé. A zene minden részletében rejlik valami szépség. Ma éjjel Vivaldi itáliai hangulata, Bach méltósága, Mozart humora határozza meg a mi hangulatunkat. Ha engedik, a zene elmesél egy történetet önöknek személyesen. Elsőként Antonio Vivaldi F-dur hegedűversenye szól Fabio Biondi szólójával.

Vivaldi F-dur hegedű versenyét Fabio Biondi és az Európa Galante együttes adt elő. Vivaldi pap volt, a legenda szerint annyira belemerült a komponálásba, hogy mise közben hirtelen otthagyta az oltárt, mert eszébe jutott egy zenei téma, amit inkább gyorsan le akart jegyezni. Franjo Paracs gitártriója következik.

Franjo Parács gitártrióját, a Zágrági Gitártrió adta elő. Alkalmanként elmondom, hogy a Notturno zenét felvételről hallják, éjszakánként az éteren át kapjuk a BBC-ből, úgyhogy nem tudunk megismételni éppen ezért semmilyen felvételt. Friedrich Kuhlau műve következik, a Varázshárfa nyitánya.

Kuhlau a Varázsárva című operájának nyitányát játszotta a dán rádiókoncert zenekara Roman Zeilinger vezényletével. A komponista sok operát, kísérő zenéjét írt, sőt a dánok nemzeti színdarabjának zenéjét is ő komponálta. Mi pedig most egy improvizációt hallunk.

A koncert Brizé tagjait hallottuk improvizációt a La Monica dallamra. Benjamin Britten altató dalai következnek. A brit szerző kiváló zongorista és karmester volt, a tanulmányait Frank Bridge és John Ireland irányítása mellett végezte. Halálának évében 76-ban nemesi rangra emelték.

Britten altató dalait Christine Rice énekelte Roger Vignol zongora kíséretével. A brit komponista igen termékeny szerző volt, minden műfajban alkotott, és zongora művészként is bejárta a világot, többször volt hazánk vendége. Most hallgassuk meg Isaac Albeni spanyol szfittjét. Ize Graubina zongorázik.

Ilse Graubina játszotta Isaac Albeniz spanyol szfittjét. Albeniz csoda gyerek volt, a csoda gyerekek élete pedig nehéz, főleg a szülők elvakultsága miatt. Nagyon sok tehetség ment már tönkre abban, hogy az ősei mindenáron produkáltatni akarták őket. Luis de Nervez Vihuela darabja következik.

Luis de Nervez kompozícióját hallottuk. Hopkinson Smith játszott Viuélán, ami a lant egyik fajtája. Most Johann Ludwig Bach motettája szól a Notturnóban, Das Blut Jesu Christi. A Bach család tagja egyébként összetartó család volt, szerettek egymáshoz vendégségbe járni.

Ludwig Bach motettája hangzott el a Vox Luminis együttes előadásában. A kvartett írás alapjait a vonós négyes legnagyobb mestere Haydn Beethovennek is tanítgatta, de Haydn és az ifjú Beethoven között soha nem alakult igazán jó kapcsolat. Haydn Dédor Gordonka versenye következik a Notturnóban.

Haydn Didur Gordonka versenyét Primož Zalaznyik és a szlovén rádió szimfonikus zenekar adta elő Günther Pichler vezényletével. A darab egyik érdekessége, hogy sokáig az Eszterházi kastély gordonkásának Anton Kraftnak tulajdonították a művet, mert az eredeti kézirat csak néhány évtizeddel ezelőtt került elő. 2 óra van.

A Belcsá vonós négyes hangversenye következik a Notturnóban, amelyen Mendelssohn, Beethoven és Mozart muzsikája hangzott el. A kvartett 1994-ben alakult Londonban. Nevét a hegedűs alapítóról, Corinna Belcsáról kapta. Gyorsan a világ egyik legismertebb vonós négyesévé vált, markáns, szenvedélyes játék stílusával. Rendszeresen adnak koncertet a Wigmore Hallban vagy a Carnegie Hallban. Repertoárjuk középpontjában Beethoven, Bartók és Britten kvartettjei állnak. Gyakran dolgoznak együtt neves szólistákkal és zeneszerzőkkel. Négy tétel vonós négyesre, Mendelssohn művének részleteit halljuk.